0: The station you're listening to is powered by AzuraCast, the free and open source software that makes web...
1: Ez itt a Lakmacsúcs! És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Egy színű kuszkusz. Egyes tudósok nemrégiben azt állították, hogy az egyszínű kuszkuszt inkább a strigokuszkusz nembe kellene sorolni, mert a koponyája a többi phalanger fajéhoz csak kevéssé hasonlít, a strigokuszkusz celebensis nevű kuszkuszfaj koponyája azonban igen sok szempontból hasonló. A legújabb biokémiai vizsgálatok eredménye nyomán azonban a tudósok újra a phalanger fajok között tartják számon az egyszínű kuszkuszt.
2: Lamacsun Rádió.
3: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

0: Ez itt a lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Pipás Pista, férfiként. Pipás a nagyszüleitől örökölt tanyán élt magányosan. Igen erős testalkata és ereje miatt a környéken híres és hírhet volt, a helyi kutyakaparó csárdában külön asztala volt, és a monda szerint sok férfit egy kézzel földhöz vágott. A környékbeli gazdák szívesen alkalmazták napszámosként hihetetlen teherbírása miatt, elmondások szerint kétszer annyit tudott dolgozni, mint mások. Egy gazdasszony, név szerint Pampuskáné a csárdában megkereste Pistát, és azt kérte tőle, hogy a sógorát, Dobák Antalt ölje meg, mert a felesége nyűgnek tartja, egészsége rossz, gyermeket nemzeni nem tud, és egy fiatalabb béreslegény tetszett meg az asszonynak, így a férje csak útban van. A nemváltás motivációi csak részben ismertek, saját elmondása szerint a magasabb napszám reményében öltözött férfi.
1: Lakmacsun Rádió.
2: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadúr, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek. Tartsatok velünk!
3: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg. Gabon, Gambia, Grúzia, Németország, Gána, Gibraltár, Nagy-Británia, Görögország, Grönland, Grenada, Guatemala, Bissau-Guinea, Guinea és Guyana nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lahmacun Rádió.
1: Szereted
0: a
1: kísérletező
0: zenéket?
1: Válogatásokat?
0: Az
1: experimentál.
0: Teg.
1: Experimentál.
0: Teg.
1: Alatt.
0: Több.
1: Alatt.
0: Műsort.
1: Alatt.
0: Is.
1: Találsz.
0: Ebben.
1: A
0: műfajban.
1: Például.
0: Donát Kacsa.
1: Klub.
0: Kacsa Klub.
1: Paika.
0: Vagy.
1: Havi.
0: Zaj.
1: Műsoraink.
0: Lahmacun Rádió.

Look out your window fair. You'll see me squatting.

Azuhana.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Ilyen hangot ad ki a nyikorgós ajtó.

0: aztán, amit szeretnétek, azt bármikor utólag is hozzáadhatjuk valahogy, amit bármit mondanátok. Sziasztok! Szerda dél van, a Lamacsmú Rádiót hallgatjátok, ez a Lamacsmú Presents című műsor, ahol mindenféle megjelenést, újdonságot mutatunk be. Én Bettina vagyok a rádió oldaláról, és itt van velem a Kortárs Ékszerhét Budapest, és itt van mindenki a szervező csapatból. Megyünk egy kört, név szerint Seprényi Georgina.
1: Sziasztok!
0: Tengely Nóra.
2: Sziasztok!
0: Bíró Zsófia Gizella.
3: Sziasztok!
0: És Roskó Mária.
4: Sziasztok!
0: Sziasztok! Szerintem ilyen bemelegítésnek meséltek magatokról, így mindenki, ki miben van, aztán pedig az ékszerhétről. És akkor majd így mélyebben megyünk bele. Ki szeretné kezdeni? Mindenki sorra fog kerülni.
3: Talán a legidősebb tagunk.
1: Jó, én Tengely Nóri vagyok, és ékszertervező, ékszertervezéssel foglalkozom a gyakorlatban is. Egyedi megrendeléseket, illetve saját kreációkkal foglalkozom, és ez már a hatodik alkalom, hogy a szervezésében, úgyhogy minden évben egyre izgalmasabb a programunk. Próbálunk minél színesebb palettát nyújtani a közönségnek, egyrészt a szakmainak, másrészt pedig az érdeklődőknek, a külsős érdeklődőknek.
0: Menjünk akkor jobbra, nektek jobbra.
3: Igen, hát azt hiszem, én követem Nórit a sorba. Én is így pár év után keveredtem csak bele az ékszerhét szervezésébe. Én is egyébként alkotó vagyok, saját ékszereket is készítek, de hát az életünknek egy nagy részét azt hiszem, hogy ez az ékszerhét teszi ki. Úgyhogy körülbelül úgy, a nyár az, amikor már nagyon belendül, és már szinte csak ezzel tudunk foglalkozni. Most jelenleg négyen vagyunk szervezők, és van pár olyan segítőnk, aki így rövidebb távon, de azért besegít a szervezésbe, vagy a háttérmunkálatokba, mint például a grafikusunk az egyik, meg vannak állandó fotós, meg fordító munkatársak is.
0: Uh-huh. Marci?
5: Én bölcsészből lett ékszertervező vagyok. Érdekes kombináció, de talán ez néha látszik a munkáimnak a hátterén is. Tavaly csatlakoztam a csapathoz, de már régóta figyeltem a munkájukat, és nagyon izgalmasnak találtam, úgyhogy örülök, hogy végre én is része lehetek. Dél-Koreában élek most egyébként, csak hazajöttem erre a nyerre, meg akkor maradok is még az ékszerhét szervezésére, és utána megyek vissza.
0: Na hát örülök, hogy itt vagytok. Amúgy mindenki itt van a stúdióban, úgyhogy szuper élőben beszélgetni. Gina, így végül, de nem utolsó sorban.
1: Én ékszerészként és ékszerbecsüsként végeztem, most pedig a Metun hallgatok dizájnkultúrát, és én amióta csak belekeveredtem ebbe az iparágba, azóta távolról néztem a lányokat, hogy szerintem hiánypótló, amit így csinálnak minden összel, immáron 9. alkalommal, és tavaly csatlakoztam abban a formában, hogy segítettem a háttérmunkálatokba, és idén már teljes gőzzel a csapatot erősítem, amit nagyon köszönöm.
0: Na, mert több mindent érintettetek, még azt így elmesélitek, hogy ki, hogy van-e ilyen fix feladat, hogy ki mit csinál amúgy a csapaton belül, vagy mindenki mindenfélét?
1: Mindenkinek vannak erősségei, amit ki szoktunk használni. Marci fordító ereje szerintem elengedhetetlen a csapatban, illetve a Nóri meg a Marci nagyon erősek a kreatív szövegírásban, sokszor támaszkodunk rájuk ebben. Zsófi pedig a mindennek az átlátója szerintem, tehát hogyha a Zsófi nem lenne, akkor nagyon nehéz lenne összerenteni így minden.
6: Így van, a Gina pedig kezeli az összes média platformunkat, és egyébként pedig teljesen szétoszlanak a feladatok, mert igazából annyira adhok jellegű dolgok jönnek be, főleg most az utolsó időszakban, hogy szerintem teljesen az van, hogy úristen, kinek van picit több ideje, ki tud több gondot fordítani bizonyos feladatokra, úgyhogy ez szerintem most például a Zsófi nagyon tartja a grafikusunkkal a kapcsolatot, és ő az, aki az egészet közvetíti felénk, és aztán próbálja szűkíteni, hogy ne kelljen annyi dologra figyelni, szóval, hogy így teljesen változó. De vannak igen alapvető erősségek, uh-huh. és aztán ezen felül pedig minden mást.
3: És tök vicces, én mindig azt szoktam mondani, hogy ilyen organikusan működik a szervezés, mert hogy furcsa, mert amúgy biztos sokan azt hiszik, hogy ez nem működik, de hogy elég demokratikus szerintem. Szóval hogy azt szokott lenni, hogy kb. Mindenki tudja, hogy mi az, amit neki kéne csinálni, akkor több-kevesebb sikerrel megcsinálja mindenki, amit neki kell. És egyébként meg nagyon ritka az, hogy véletlenül valamit egyszerre csinálunk meg, és akkor erről így az mondjuk egy kicsit felesleges, de általában az van, hogy mindenki megcsinálja, amit neki kell, és nem marad el semmi, azt hiszem.
5: De ugye mindenki tud mindenről, és mindent együtt döntünk el.
0: Uh-huh. És akkor mondtad, hogy immáron 9. éve van Cégszer 7. Meséltek a kezdetekről, vagy mikor, hogy
6: az
0: honnan?
6: Az alapító csapat ugye 9 évvel ezelőtt fogadt ebbe a nagy fába, akkor vágtak fejszét, és az ő alap küldetésük az volt, hogy a magyar ékszertervezőknek biztosítsanak megjelenési lehetőséget. Ez akkor még egy rövidebb program volt, tulajdonképpen egy estés kiállításról szólt, és azért is volt akkoriban még a neve Ékszerek éjszakája, talán a legtöbben így hallottak róla korábban. Viszont ez az évek alatt kinőtte magát egy ilyen sok napos, sok helyszínes programmá, és amikor mi 3 évvel később átvettük a akkori szervezőtársakkal tőlük a stafétát, akkor megpróbáltuk kinyitni a nemzetközi kapukat, és megpróbáltunk a nemzetközi pályázattal egy ilyen intenzív vérkeringésbe bekerülni, és végtére is ehhez képest már mindenféle egyéb programot próbálunk bevonni így az Ékszer 7 programjai közé, hiszen nem csak a külsősöknek, tehát már nem csak az a lényeg, hogy az érdeklődők, hogy a szélesebb közönség megismerje, hanem hogy minél tartalmasabbak legyenek ezek a programok, és ezért próbálunk maguknak az alkotóknak is ilyen programokat szervezni, ez most workshop, vagy előadás formájában. Ugyanakkor pedig ebben az évben lesz egy ilyen extra program is, hogy
0: megszólítva érzem magam.
6: Igen, hiszen Betty, te fogod tartani azt a programot, ami a nemzetközi kiállításunkon fog majd végbe menni, úgyhogy majd erről hagyunk, hogy egy kicsit...
0: Igen, ez később. Jó. Egyébként. Ez egyébként majd egy művészetpedagógiai foglalkozás, hogy ne maradjon itt senki se. Nem tudom, ne izguljatok, hogy ez mi ez a program, amit én fog tartani, de igen.
6: Na de a lényeg az, hogy végül is ezt igyekszünk minél több területet lefedni, és azzal, hogy ilyen intenzíven bevonunk embereket ezekbe a programokba, abban bízunk, hogy sokkal nagyobb érdeklődés fog, és sokkal több megértés fogja fogadni magát a kiállítást, és talán nagyobb igény is lesz arra, hogy a későbbiekben minél több viselőt szerezzünk, hiszen az lenne fontos, hogy az emberek merjenek viselni különleges és izgalmas ékszereket, mert hogy a kortárs ékszerek valójában ez a lényege, hogy üzenetet közvetítsen, és hogy egy kommunikációs eszközként lehessen használni.
0: Na igen, ezt most jól így fűztett tovább ezt a gondolatot, mert akartam is kérdezni, hogy így kortárs ékszer, nem tudom, mik a tapasztalatok, vagy hogy érzitek, hogy ez egy milyen műfaj, vagy mizu van ezzel?
5: Szerintem még egy picit érdemes tisztázni magát a fogalmat, mert hogy megosztanak a vélemények arról, hogy a kortárs mit jelent, hogy jelenteti azt, hogy a mai élő alkotók összessége által létrehozott munkák, viszont ahogy a kortárs táncban is, vagy a kortárs műszerben is, ez jelenthet valamiféle ilyen többlet értéket is, tehát hogy valamilyen stilisztikai olyan tartalom, ami miatt ez valami más, egy szűkebb kategória, mint csak a most élő művészek által létrehozott munkák. Hát Magyarországon szerintem tényleg az utóbbi egy évtized az nagyon sokat elsül ezzel a rendezvényel, nagyon sokat jelentett, és egyre többen ismerik ezt a műfajt, viszont azért inkább Nyugat-Európában sokkal ismertebb, így a skandináv országban vagy Németországban. Már régebb volt, tehát mert ugye a 60-as évektől kezdve találkozhattak az emberek ezekkel a típusú ékszerekkel, amikor is már nem a nemes fémnek, vagy a drága köveknek az értéke volt ezeknek a tárgyaknak az értéke, hanem inkább a tartalom volt a fontos, vagy hogyha valamilyen különleges anyag volt benne, akkor az anyagnak a anyaghoz kapcsolódó háttértudás vagy tartalom az, ami kiemelte őket. Úgyhogy most még azért előfordul az, hogy egy

0: még régi módian értelmezik az emberek ezt az ékszer témát, nem?
1: Igen, és szerintem ez pont erre. Ez a lényege, hogy ezeket a korlátokat így lebontsuk, és hogy ezeket a nagyon megszokott konvenciókat, ezeket levessük, és hogy minél szélesebbre nyissuk ennek az egésznek a befogadó közösségét, és hogy valóban ezeket a sztereotípiákat, mint hogy drága kő és nemes fém, ezeket picit levetkőzzék, és sokkal inkább üzenetre, vagy technikára, vagy egyéb háttér értékekre fókuszáljanak egy ékszer láttán, és nem csupán az anyagi értékére.
0: Uh-huh. És igen, és hogy ugye van, hogy egy kiállítás tulajdonképpen ez az ékszer hét, meg ez az egész projekt, és hogy minden évben van amúgy egy tematika, meg ez a pályázat is minden évben úgy működik, hogy pályázat útján kerülnek be a műtárgyak a kiállításba?
2: Alapvetően két éves tematikában működik az esemény, ami azt jelenti, hogy a páratlan években, mint az ide is, egy darab központi kiállítással várjuk a látogatókat, amit ugye egyéb programok egészítenek ki, mint például a múzeumpedagógiai foglalkozás, amit az előbb említettek a lányok, de ezen kívül majd még számos érdekes programunk lesz, amit majd később el is sütünk itt a hallgatóknak. A központi kiállítás mellett pedig egy Állíts ki című pályázattal is kiegészül ezekben az években az ékszerhét, amikor pedig különböző alkotóknak a saját kiállítását lehet megtekinteni. Ilyenkor akár ilyen 20-30 kiállítás is van Budapest szerte, illetve már vidéki városok is csatlakoztak a kezdeményezéshez.
0: Na, az nagyon jó. Hát és ez a páros év, ez azért sokkal több szervezés.
1: Igen,
0: hát igen, az egy nagyon, ti az egy még
1: nagyon merítés, sokkal több a háttér szervezés, az egyeztetés, a kiállítókkal való kontakt, tehát a kiállítókkal való kapcsolattartás. Ott alapvetően az van, hogy maga az ékszerhét fogja össze az összes kiállítást, azonban maguk a kiállítók önmaguk szervezik meg a... Tehát ők keresik a helyszíneket, a saját programjaikat ők elítják össze, viszont ennek az egész az ékszerhét így vissza alatt történik, és akkor így egy sokkal nagyobb érdeklődést tudja fogadni, és be van programozva, most az utóbbi pár évben már úgy próbáltuk meg szervezni az egészet, hogy legyen egy ilyen fix időbeosztás, hogy az emberek délutánonként, a hétköznapokon minden napra esett 3-4 kiállítás, és akkor egy ilyen séta távolságon belül próbáltuk őket elhelyezni Budapesten belül, és hogy ezek egymást követően nyíljanak, és minél többen ilyen csoportosan tudják látogatni ezeket az eseményeket. És ez elég túl is működött most az elmúlt két alkalommal. Mindig vannak újítások, amiket minden évben próbálunk egyébként bevetni, de hogy azt gondolom, hogy ez most így az utóbbi évek tapasztalata azt mutatta, hogy azért így ez egészen jól működött. És akkor igen, ez egyébként sokkal több szervezést igényel, meg rengeteg ilyen program tud ilyenkor megvalósulni, tavaly például a Ginna tartott is egy nagyon izgalmas tárlatvezetést és egy ilyen vezetett túrát.
0: A igen, azt akartam mondani, hogy túra.
1: Igen, az egy rendes túra volt, és akkor a pesti oldalon tartotta. Úgyhogy igen, ezek minden évben egyre változatosabb. Tehát azért mondom, hogy nem tudunk igazából egy programot mondani, mert minden évben van valami újítás, úgyhogy...
0: Igen, meg gondolom, kiállított térrel is tudtak játszani, nem csak mondjuk klasszikus galériaterek, meg ilyesmi,
1: ja, ezek is. Ilyenkor abszolút kávézókban is lehet, de egyébként mindenféle kihasználatlan üzlethelyiségekben, vagy...
3: Volt már pincében.
1: Igen, szóval, hogy sok vagy lakásban, vagy ilyen lakásszerű kialakításban, szóval egy teljes mértékig nyitott, és ez szabad kezet is adunk egyébként a jelentkezőknek. Ez egyébként mindig úgy van, hogy úgy jelentkeznek, hogy az alkotók egyrészt a munkáikkal, másrészt a magának a kiállításnak a koncepciójával, és ezt mi szoktuk elbírálni a szervezőcsapat. És ez annyiban más, hogy mondjuk például a nemzetközi kiállításhozok mindig van egy külsős zsűri, aki elbírálja, hogy milyen munkák kerülhetnek be. Itt ebben az esetben viszont ez a mi felelősségünk, hogy kit engedünk kiállítani.
0: Hát ez is nagy felelősség azért ti is. Ez nem. Ne.

0: beszélgetok róla, hanem egy elég jó zsűri lenne ez is, úgyhogy tök jó, hogy van ez a, meg ez a váltakozó év is nektek is szerintem ilyen változatos.
1: Igen.
0: A szervezés szempontjából, meg akkor idén van a páratlan év, ugye?
2: Igen.
1: Igen.
0: Uh-huh. És hol lesz a kiállítás idén?
2: Idén is a hibrid. Ja, igazából visszatérő helyszín. Nem mondom, hogy mindig, de most tavaly is, hát igen, harmadik alkalommal a Hybrid Art Space galériában lesz a kiállítás, ami a Galamb utca 6 számon található a belvárosban. Szóval ez egy szuper helyszín, nagyon szeretjük, mert egy nagyon tágas tér, semleges falak, szóval jól lehet installálni, nem szól bele semmi a látványba. És egyébként meg volt már olyan évünk, hogy például a Iparművészeti Múzeum részét képező Rád György villába volt a kiállítás, amiről tudni kell, hogy ez egy szecessziós épület, tehát be van rendezve, és abba a térbe is egyébként szerintem jól tudtak mutatni a kortárs ékszerek, kicsit elszeparálva annyira, hogy külön vitrínbe, meg szóval azért igyekeztünk egy kicsit megtartani a helyüket, vagy hogy egy kicsit más legyen, ne olvadjanak annyira be a szecessziós műtárgyak közé, de hogy ez is tök jól tudott működni, szóval igazából ez rajtunk múlik, hogy hol szervezzük meg.
0: Uh-huh. És akkor ezt a nemzetközi kiállítást nem ti zsűrizitek, viszont ti kuráljátok a kiállítást? Vagy azt is a zsűri?
3: Hát mi rendezzük, úgy mondanám, hogy a zsűri
0: választja
3: ki. Igen. Aha. Az alkotókat, és akkor mi igazából a rendezéssel tudunk hozzátenni.
0: Uh-huh. Igen, úgy értettem.
3: Igen, igen. Aztán. És
1: a
3: most a...
1: Kiválasztása.
3: És a zsúri kiválasztása van, igen, tudjuk befolyásolni. Igen. Igen, de azért ez is egy na, tehát fontos szempont, mert ugye azért hiába elvileg a zsűrizéskor ugye ízlést különböző, tehát érdeklődést háttérbe tesz az ember, de azért mégsem lehet ugye teljesen. Úgyhogy valamilyen szinten ezt is ugye azért befolyásolja. Amit most például idén meg fogunk valósítani, hogy lesznek, egy picit interaktívabb tesszük a kiállítást, mint az előző években, és segíteni fogjuk a nézőket a térben, különböző kérdésekkel irányítjuk majd a figyelmüket.
2: Igen, lesz egy kis tematika, vagy legalábbis, ha lehet ezt így mondani, hogy kérdezted, hogy milyen felelősségünk vagy, hogy mennyire szólunk bele a kiállításban. Na például ez egy olyan terület, ugye, amiben így, amikor beérkeznek a pályázatok, akkor nyilván mi is látjuk őket, elolvassuk a koncepció leírásokat, és a zsűrizés után, amikor már megvan a darabszám, vagy hogy kik kerültek be a pályázatra, akkor most idén azt találtuk ki, hogy megpróbáljuk tematizálni a beérkezett pályamunkákat, ami azt jelenti, hogy kiválasztottunk 6 szempontot, ami szerint csoportosítottuk a tárgyakat, de csak úgy nagyjából megérzése, tehát ez nem ilyen kőbevésett tematika, csak hogy kicsit segítsük, ahogy Marci mondta, ezzel közelebb hozni a nézőknek majd az ékszereket, és ilyesmi témák vannak, hogy azok az ékszerek, amik az egyéni valamilyen egyéni inspirációból egy bizonyos kompozícióra épültek, az ékszer és a test kapcsolata, ami egy kicsit ilyen önismereti jellegű, akkor van egy kicsit azok a típusú ékszerek, amik a játékra, humorra alapoznak, a globális problémák, a társadalomkritika, és azok az ékszerek, amik egy ilyen érzéki csalódás, valamilyen szinten a látvány befolyásolja a te érzékelésedet, hogy hogyan értelmezed a tárgyat.
1: Uh-huh. És ami még lényeges, hogy ugye bár a reakció, tehát hogy azért...
0: Igen, ezt mondjuk ki.
3: Igen,
1: a címe. Erre akartam rá. A reaction, tehát hogy ezért is lett most ilyen interaktív maga a kiállító tér, hogy maga erre a felhívószóra is reflektáljon, és hogy egy picit magukat a befogadókat is reakcióra késztesse, és ennek kapcsán született ez a koncepció.
0: Uh-huh. A pályázat is, ugye ez volt a reakció, és ahogy olvastam így, amit ti írtátok, gondolom, a pályázati felhívást, hogy ilyen tök jó dolgok voltak, ez akár csak az ilyen testi reakció, kémiai reakció, mindenféle, úgyhogy tök jó, hogy ezt így kicsit kiemeltétek, meg így milyen arányban érkeztek be, vagy hogy úgy egységesek ezek a szekciók?
2: Egyébként nem annyira egységes. Van, ami nagyon kedvelt. Szerintem az önismereti kérdések mostanában nagyon tipikusak. Ezért is lett az egyik workshop programunk kicsit erre alapozva, erre a témára a Lőrinc Rékával egy ilyen önismereti, hát mi hívjuk önismereti workshopnak, amúgy hivatalosan nem önismereti workshop, de hogy egy olyan jellegű foglalkozás, ahol segíteni fog a Réka abban, hogy az alkotók azokat a gátlásokat, vagy azokat az ilyen problémákat, amiken a művészeti alkotás folyamatában nem tudnak tovább lendülni, azokon valahogy így segítsen. Tehát egy olyan technikákat fog szerintem javasolni, amik ebbe segítenek. És szóval ezt vettük észre, hogy például az önismereti jellegű tárgyak, az viszonylag most így több volt, mint az eddigi években. De mi volt még a kérdése?
0: Ez volt, igen. És mondjuk korábbi években milyen témák voltak? Csak így dobáljuk be.
2: Hát például tavaly...
3: Paradox.
2: Idol.
1: Az Idol az még egy kivétel volt, mert az egy meghívásos alapú kiállítás volt. Ott igazából a nemzetközi ékszertervezésnek a legnagyobbjainak a munkáit mutatta be. Ez szintén a Rágy György Villában volt bemutatva, és szóval az egy ilyen meghívásos alapon működő kiállítás volt, nem pedig pályázat, de alapvetően inkább a pályázat az, ami jellemző a programunkra. Egyébként az első, amit szerveztünk, az a szimbiózis volt, vagyis amiben én részt vettem, elnézést.
0: De akkor tök jó, hogy ilyen
3: tágan hagyják. Végülis az előző csapat is, meg mi is éppen gondolkodunk, hogy az a maga az a fogalom, ez egy konkrétan kapcsolódva sok területhez, igen. De mégis azért annyira nyitva hagyjuk, hogy sokan tudjanak erre alkotni.
4: És egyébként évről évben nagyobb az érdeklődés, úgyhogy idén 150 alkotó jelentkezett a nemzetközi pályázatra, amiből végül a zsűrink, akikről még egyébként nem beszéltünk.
0: Igen, ez lett volna.
4: Választottak ki. Az idei zsűri 3 fős volt, Magyarországról a képviseletünk az Fábián Veronika volt, akinek a tárgyai főként így az ékszerség határait vizsgálják, aztán csatlakozott hozzánk Júlia Mária Künnap, egy észt tervező alkotóművész, aki pedig ilyen igencsak érdekes, kicsit ilyen fluid hatású, megrökkentő drága kőcsiszolásokkal híres, illetve a belga David Hüike, aki pedig egy ilyen különleges granulációs technológiával készít nem kifejezetten ékszereket, inkább tárgyakat, szobrokat. És ami különlegesség is a témához vág, hogy eddig a nemzetközi kiállításunkon, a központi kiállításunkon mindig a pályázóknak a munkáit láthattuk, de ezt idén kiegészítettük. És idén a zsűri tagoknak is meg lehet nézni a munkáik közül párat.
0: Ó, szuper. És akkor lesznek díjazottak a kiállításon. Ezt még nyilván nem fogjuk megtudni ebből az adásból, de hogy milyen díjak vannak, vagy mik a... Erről beszéljünk, nem muszáj. Engem érdekel, mint magánember.
1: Igazából ugye a nemzetközi nyitás az ebben a dologban is megnyilvánult, hogy próbálunk olyan kapcsolatokat kialakítani különböző hasonló eseményekkel, akik szintén ilyen ékszerhetes programokat szerveznek. Két galéria csatlakozott hozzánk, tavaly volt az első alkalom, és ez a második alkalom, hogy két galéria is csatlakozott hozzánk. Az egyik az a Portugáliában, Portóban található Tinkerlab galéria, a másik pedig az Alice Floriano Brazíliából. Úgyhogy ők is választanak egy-egy alkotót, akiket majd képviselnek az Alice Floriano egyéves képviseletet ajánlott, a Portói galéria pedig egy hónapos kiállításra hívja vendégül a kiválasztottat, illetve ingyenes részvételt biztosítanak az autoron Bukarestben majd jövőre.
3: Magyar vonatkozásai is vannak a díjaknak, mert a Fische, igen, a Fische díj, ami egy kiállítási lehetőség a Fische galériában.
0: Oldjuk fel a Fische szót.
3: Fiatal iparművészek stúdiója egyesület. Évek óta a kortárs ékszer Budapestnek a háttérszervezete és segítője nagyon sok téren, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk nekik ezért. A másik magyar vonatkozás a díjak tekintetében pedig az Oktogon díj, ami pedig egy interjú, vagy egy cikk megjelenése lesz az Oktogon magazinban.
2: Az online magazinban.
3: ami nagyon egy fontos lépés szerintem a felé, hogy, hogy a, az ékszert kihúzzuk ebből a, az ékszer skatujából.
0: Ebből a státuszból.
2: És lesz, szóval lesz még egy díjunk, ami, ami tök idén itt teljesen egyedi, hogy, hogy megvalósulhat, reméljük. Ez a közönségdíj, amit, amit a kiállításon a látogatók tudnak majd kiválasztani, tehát szavazni lehet majd, és a finisszázson, ami október 6-án pénteken lesz, ott fogjuk majd kihirdetni a nyertest. Úgyhogy nagyon izgalmas, és mindenkit búzítunk, hogy jöjjön el a finisszázsra is, mert az is egy jó esemény.
0: Uh-huh. És a megnyitó mikor lesz? Ez még nem hangzott el.
1: Szeptember 22, 19 óra, Hybrid Art Space Galéria, Galamb utca 6.
0: Igen.
4: Igen. Igen, én Zsófit azzal akartam kiegészíteni, hogy ezt az egész díjtémát, hogy, hogy egyébként a páros években még több becsatlakozó díj szokott lenni, hiszen olyankor az a csoportos kiállításokat is díjazni szoktuk, uh-huh. Úgyhogy ennél még sokkal több is lehet számítani jövőre.
0: Igen, majd jövőre is csinálunk egy beszélgetést. De ami még elhangzott, azok a kapcsolódó programok, ugye Lőrinc Rékát érintettétek, milyen program lesz még?
4: Ezen felül az egyik zsűritagunk David Hülyke fog előadást tartani a MOME-nak az együttműködésével jött létre ez a ez a lecture lehetőség, amikor az ő szakmai életéről tudunk majd beszélni, illetve arról a különleges technikáról, ami, amit ő alkalmaz, ez a granulációs technika. Ez pedig a MOME auditoriumban lesz, a megnyitót követő szombaton, ami azt jelenti, hogy 23-án, 10 óra 30-kor a MOME auditoriumban.
1: Ezt mondnak, hogy művészetügyetem, csak azért, hogy nehogy az
0: igen. Nem, hogy nem. Tényleg vannak itt ilyen. Ha nem tudná valaki, de igen, MOME.
4: Tehát a MOME Nagy Művészeti Egyetemnek az auditoriumában.
0: Szuper. További kapcsolódó.
2: Szóval ez egy nagyon izgalmas tárlatvezetésünk, amit Hanvai Kinga, az MNB Art and Culture-nek a művészeti divíziójának vezetője fog tartani. Nem tudom, hogy, hogy elmondom azért így a hallgatók kedvéért is, hogy, a, hogy a, az MNB-nek van egy saját műgyűjteménye, amiből kiállításokat szoktak szervezni, itthon is, külföldön is, tehát egy elég nagyszabású kiállításokat szoktak belőle szervezni, és a Hanvai Kinga elvállalta, hogy egy kettős tárlatvezetést fog csinálni a mi kiállított nemzetközi anyagunkból, és a saját mi gyűjteményüknek a, az anyagából, ami azt jelenti, hogy nem csak a Hybrid Art Space-ben lesz ugye a tárlatvezetés, hanem a MNB székházában is, ami egy nagyon különleges dolog, mert oda nem, halandó ember nem tud belépni, szóval ezt nagyon ajánljuk a látogatók figyelmébe, igen.
0: Na, hát ezt akkor mindenkinek szeretettel ajánljuk ezt a programot, hogy...
3: Hát még olyanok hát, vannak, amik nem, tart, nem amik nyitottak, hogy hát így ilyen egyetemekkel együttműködés, design management szakosok jönnek. Szóval a nagy közönség számára ezek nem nyitottak, de ugyanúgy meg a jövő generációjának a
0: művelésére.
3: Igen.
1: A megnyitó esemény. A 22-én kerül sor a megnyitóra, ahol a Dávid Hülyke is, illetve a Fábián Veronika is részt vesz. Ők is mondanak pár bemutatkozó mondatot, illetve pár összefoglaló mondatot a kiállítási anyagról, és ekkor kerül sor az öt említett díjnak a kiosztására is, illetve ugye majd akkor egy hatodik díj kerül a végén átadásra a finiszázs alkalmával, október 6-án.
0: Ja, és ehhez van ez az ilyen interaktív szavazós.
1: Így van, amit majd aznaptól lehet, 22-től lehet aha. Szavazni. Igen.
0: Aha, az tök jó.
3: És a külföldi díjazók, akik még nem tudnak itt tenni, ők meg videóüzenet formájában jelentkeznek majd ki hatalmas rankimetítve a falra. És most már jelezték a külföldi kiállítók többen is, hogy eljönnek Budapestre a megnyitóra, meg a másnapi lecture-re, aminek nagyon örülünk, mert ez az egyik cél, hogy, hogy bekapcsoljuk a magyar alkotókat a nemzetközi vérkeringésbe.
0: Így van. És akkor a már említett program még így a végére, ami... Nem azért készült az interjú, hogy, vagy nem azért, hogy én ülök itt, mert hogy én fogom tartani, csak hogy ez egy művészetpedagógiai foglalkozás lesz, mert én ezzel foglalkozom, múzeumpedagógusként dolgozom a Ludwig Múzeumban, és szoktam workshopokat tartani, mert fontosnak tartom azt, hogy én kortárs művészettel foglalkozom, de valahol nekem egyébként ez a kortárs design, ez izgi, meg ékszertervezés, úgyhogy nekem is kicsit új ez a terület, de hogy közben meg tök szuper az, hogy ez nem feltétlenül szakmai közönségnek szóló program lesz, és hogy közösen felfedezzük, hogy ez, amit már meséltél, ezek az ilyen formai, meg tartalmi elemek mondjuk hogyan lehet őket értelmezni, vagy elemezni közösen, és hogy az egészben az még ilyen extra, hogy valami alkotós feladat is lesz. Úgyhogy ez regisztrációs, bejelentkezős.
4: Ez pontos program leírást és dátumokat és minden fontos információt elértek a közösségi oldalainkon. Az Instagramon és a Facebookon Budapest Jewelry Week néven találtok meg minket, illetve van egy még informatívabb honlapunk, ahol egyszerre mindent meg tudtok nézni, és tudtok tájékozódni, meg itt tudtok jelentkezni ezekre a programokra.
0: Igen. Viszont ez egyébként egy ilyen kellemes lekerekítése lehetett.
2: Volna, ha nem akarnánk még elmondani
0: igen. Valamit. Van még.
2: Igen, mert ahogy mondtuk, hogy így több mindenkivel kapcsolatban vagyunk, akik kiállításokat szerveznek, ékszerekkel foglalkoznak, vagy csak galériájuk van, vagy valamilyen formában kapcsolódnak hozzánk. És mi évek óta együttműködünk a Szigeti Szilvi és Radnóti Tamás párossal, akik a Határtalan Dizájnt is igen. szervezik, és az Eventuel galériában is szoktak programokat tartani. És most nem az ékszerhét részeként, de mégis az ékszerhét alatt kerül megrendezésre a Nature Movement című kiállítás. Ez már megnyílt, de október 7-éig látható az Eventuel galériában.
0: Szilvéket innen is üdvözöljük!
1: Emellett a program mellett pedig szeretnénk még a hallgatók figyelmébe ajánlani egy veszprémi kiállítást, amely Művészetek Házában nyílik szeptember 23-án. Ez ugye az Európa Kulturális Fővárosa program keretében valósulhat meg, ahol Doknál Szonya, a Művészetek Háza szakmai igazgató helyettese és főkurátora szervezésében történik, és a müncheni székhelyű Galeri Bíró együttműködésével 29 európai alkotót hívtak meg kiállítani. Ebből már biztosan tudjuk, hogy többen is ellátogatnak Magyarországra, mint például Sofia Björkman vagy Tanel Werner. A kiállítás megnyitójára pedig szeptember 23-án 16 órakor kerül sor a Dubnicai Palotában.
0: Na jó, akkor ezért mondtátok, hogy ez a nyár, ez ilyen grind igazából nektek végig. Bár ezt nem ti szerveztétek, de hogy kapcsolódik a...
1: Igen, és ez igazából szerintem azért jó, mert így vidéken is van, egyébként az Eventuel Galéria pedig sétatávolságával lesz a mi saját kiállításunktól, úgyhogy abszolút így ajánljuk egymásnak így a helyet. Tehát, hogy még ha valakit érdekel és eljön hozzánk, akkor egyértelműen át fogjuk küldeni az Eventuel Galériába, mert szerintem annál jobb, minél több izgalmas kiállítást fognak látni.
0: És ez a szeptember, ez ilyen direkt, ilyen sok az ékszeres program, vagy ez...
1: Nem tudjuk, de a nyár az halott, tehát, hogy hát igen, ekkor indult be az élet, és már most végül is szerintem mi mindig.
3: Szerintem, hogy az alapítók, ők is
0: szeptemberben. Mert szeptember, akartam kérdezni,
1: hogy november törvénkére szervezték. Hát ez a hatodik alkalom, hogy így szeptember, augusztus vége és szeptember közepére pozícionáltuk ezt az eseményt. Igazából ennek az az oka, hogy ekkor már mindenki visszatér a nyaralásból, és beindul a...
0: Még jó idő van.
3: Még igen, az is fontos.
2: Lehet kiállítás túrákat csinálni, igen, nem igen, mindenki.
3: Pont emiatt.
1: Fontos. Nagyon ideális. Igen. Tehát eddig még mindig nagyon hálás vagyok.
0: És akkor ez két hét kb.
1: Igen.
0: És hogy ezt mindannyian akkor saját időből csináljátok, önkéntes alapon szerveződik ez a fesztivál.
2: Igen.
0: Kiállítás minden évben. Jöttök. Ja.
2: Igen.
0: De
2: igen.
0: Hogy,
2: hát...
1: Így van.
2: Nagyon sok munkánk van benne a saját művészetünk kárára, mert ezt még elmondani.
0: Hát de tök jó, hogy mindannyian valahogy kapcsolódtok hozzá, meg alkotóként is látjátok az egészet.
3: Igen, ez nagyon izgalmas, így mind a két oldalon lenni a kiállítás rendezés, maga az alkotói oldalon is, úgyhogy talán bele tudjuk magunkat képzelni az alkotók helyébe is jobban, meg amúgy az ilyen, nem tudom, milyen fantasztikus érzés, amikor kitalálunk valamilyen témát, és akkor 150 válasz érkezik rá.
0: Igen. Meg hát ugye nagyon... azt mondtad is, hogy a számok nőnek, szóval, hogy egyre nagyobb a láthatóság ennek a projektnek, ami szerintem most, oké, hogy önkéntes alap meg minden, de hogy így látjátok, meg érzitek, hogy megéri csinálni, meg a nemzetközi kapcsolatok is gondolom nőnek.
2: Igen, meg a, amit idén szintén első alkalommal találtunk ki, és tökre bízunk benne, hogy ez jól fog működni, hogy akik bekerültek a kiállításra, magyar alkotók, őket kértük meg, hogy legyenek ott a kiállításon, tehát ők fogják úgymond felügyelni, aminek az a célja, hogy ők tudjanak beszélni a saját munkáikról, és hát nyilván a többiekéről is azért valamilyen szinten, amennyire a guide-ban is le lesz írva. És ez azért jó, mert akkor a látogatók személyesen is tudnak beszélgetni velük. Uh-huh. Szóval ez mint csak az önkéntesekhez kapcsolom, hogy ők is önkéntességet vállaltak. Igen. Ebbe, ami egy tök jó dolog szerintem, hogy egy kicsit így a szakmai közeget összehozza, hogy nem csak az van, hogy mi csinálunk valamit, ami most vagy jó, vagy nem jó, hanem ők is hozzátesznek ehhez, és ezáltal biztos, hogy jól sikerül, mindenki azt teszi bele, amit tud, amit akar, és ez hát önmagáért beszél szerintem.
0: Igen, hát meg hogy... ott is kicsit megtörik ez az ilyen gát, meg határ így a befogadó, meg néző, és az alkotó, meg az alkotás között meg valahogy közvetlenebb lesz.
1: Így van, mert egyébként pont a sok helyszínes kiállításnak, amikor ugye a saját szervezésű kiállítások vannak, annak pont ez a lényege, hogy személyes találkozó jöjjön létre, és személyes kapcsolat alakuláson ki az alkotók és a befogadók között, és ez pont erre ad lehetőséget ebben az évben.
0: Uh-huh. Akkor ilyen még nem volt ezelőtt, hogy...
1: Nem.
0: Na, ez tök jó. Akkor már csak ezért is megéri ilyen eseményen kívül is nyitvatartási időben amúgy látogatni, mert zárójel azzal is szokott probléma lenni, szerintem sokszor kiállításokon, hogy nem mennek csak eseményre. Vagy gondolom, a megnyitó nálatok az ilyen legnagyobb.
1: Uh-huh. Persze, a legnagyobb, ez biztos.
0: Program.
2: Igen, de most azért lesz tényleg sok olyan, a tárlatvezetések is azért reméljük, hogy vonzóvá teszik, meg tényleg megéri elmenni, mert azért ez nem úgy van, hogy akkor egy valaki ücsörög ott, hanem általában azért akkor oda megynek az ő barátai is, akik mondjuk szintén művészek, velük is lehet beszélgetni, szóval igazából egy jó interakció jöhet ott létre, hogyha nem csak a megnyitóra jönnek el az érdeklődők, hanem így egy hétvégén. Sokáig leszünk nyitva, minden nap 2-től 7-ig, szombaton 11-től 7-ig.
0: A hétvégi nyitva, igen, igen. Is fontos, igen.
3: Igen, 17-től 7-ig, és vasárnap meg 2-től 7-ig megint. Igen.
0: Vasárnap is azt mondta, hát akkor nincs mese, el kell menni, el kell nézni. De tök jó, meg örülök, hogy én is így jobban beleláttam, vagy csak így látásból volt ismerős az egész projekt, de szerintem tényleg fontos, meg tök jó, amit csináltuk, úgyhogy gratulálok. Majd köszönjük. Pénteken is. Nem lehetek ott személyesen, de majd találkozunk a foglalkozáson, meg aztán majd a finisszázsom, vagy a többi programon is. Úgyhogy szerintem, ha nincs más, akkor lezárhatjuk szerintem.
1: Jó.
2: Okay.
0: Na, akkor köszönjük szépen, hogy eljöttetek a stúdióba, megmeséltetek. Nektek is köszi, hogy hallgattatok bennünket, és akkor szeptember 22-én 19 órakor a megnyitóra mindenkit várnak szeretettel a lányok, és a művészek, és a műtárgyak, és mindenkinek ajánlom a többi programot is, és az egész ékszerhét programot a többi további évekre is, meg minden. Úgyhogy köszi szépen, hogy eljöttetek.
2: Mi köszönjük, hogy itt lehettünk. Sziasztok!
0: Sziasztok!

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió. Lamacsó Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
1: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsunk.hu/tag

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszen vagy sziszen?
2: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

Szeretnéd, hogy a Lemacsó Rádió tovább működjön? Adományoz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsu.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

0: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
1: Tech felhő ajánló.

0: Lamacsa Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
3: Mégis miben?
2: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
3: Hát de én nem értek semmihez.
1: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
0: Köszi! Köszi!

Ma valami nagyon furcsát álmodtam, mert benne volt a zenekar is, egy ilyen furcsa lokálban játszottunk, és a csiga lépcső megtántorozott egy férfi, de aztán rögtön magához tért. És erre egy kalapos ember a zongorához ült, és azt kezdte játszani, hogy rosszul lett egy úr.

0: Na Mosó Rádió.
1: Na mi van még?
2: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonikola ma bárban?
3: Nyilván.
2: Akkor hozz már egyet.

0: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
1: Hátfájás.
0: Aktív életmódot folytatunk.
2: Mosogatógépben is moshatunk.
0: 1993-ban te voltál az első
1: zongőr.
2: Élvezze hát az életet.
0: Hogy vagy mindenre képes?
3: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hasás.
4: Semmi sem víz kárban.
3: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
5: Próbáltad már, hogy adakozol a Macsó Rádión?
3: Ön a legfontosabb a világ.
0: Már is benne van.
3: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
2: Ne feledje!
5: lamacsun.hu/donate.
6: Most pedig következik egy Wiki szócikk.
7: Rigai öböl. Föld és víz rajza. A léghorgászat a lettek és észtek kedvelt téli sportja. 2013 márciusában, mikor a jég hirtelen olvadni kezdett, 220 embert kellett kimenteni a jégtáblától.
8: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgasd meg. Vagy edd meg.
9: Zamatos, mint a lamacsun.
10: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
11: És hogyan tudnak támogatni titeket?
10: A lamacsun.hu/donate oldalon.
11: Lamacsun.
10: Igen!
12: Na mi van még?
13: Lomtalanítás.
14: Lomtalanítás.
13: Lomtalanítás.
14: Lomtalanítás!
15: Homlokzat. Borika, a barna nagyszemű 8 éves kislány, a 100 éves ház előtt áll. Nézi a homlokát, keresi a szelíd vonásokat, a lágy töréseket, keresi a megértő, nyugodt szemeket, de nem találja sehol. Egy kíméletlenül egyszerű, kegyetlenül nyers téglaházat lát, rajta az italtól bebarnult foltokat, a háborúktól keletkezett pórusokat, az ütésektől felszakadozott bőrt, a beteg ráncokat, a fagyott vonásokat és a rémületet tükröző ablakszemeket. Sétál a ház körül, tétován, nézi az egyik oldalról, nézi a másikról. Egy látomással áttört fal részen át meglátja az udvarban játszó gyerekeket, érzi a dohos szemét, szagát, hallja a bezártak sikolyait, s bámulja a láthatatlanul egymás nyakához láncolt szomszédokat. A sütőkre görnyedő vénasszonyokat, a fejüket a falba verő lakókat, akik nem szabadulnak a háztól, mely önmaga lepusztult kórháza és orvosa, fogja és börtönőre lett meg annyi társával az utca képén. Nézi a házat, amelyben lakik, s a mellette sorakozó ugyanolyanokat, ahogy végtelen sorban egymás kezét fogják, s várják, hogy szűnjék meg a fogság, s elindulhassanak messzire, oda, ahol az erdők, a hegyek, a folyók és a tisztások vannak. Borika keserűen elmosolyodik, majd rácsimpaszkodva a kapuajtó hatalmas kilincsére, résnyire betolja az ajtót, és befut az őt bámuló fejbe.
16: Udvar. Az udvaron ritkán tartózkodnak lakók. A feltöredezett betonon gyorsan sorrannak, mintha egy kellemetlen, közös aknamező menekülnének. Csomagjukat, babakocsijukat, kerékpárjukat féltve mentik át a kapuig, a kijáratig, ahol már biztonságban érzik magukat. Az udvaron egy nincstelen család él. Két felnőtt és 4 gyerek. A hátsó lépcsőház zugában kartondobozokból, faládákból rendeztek be maguknak egy kis menedéket, néhány koszos paplannal. Senkit nem bántanak, s habár a lakók megtűrik őket, félnek, menekülnek a szegénység szagától, attól a gondolattól, hogy egyszer akár ők is ilyenekké lehetnek. A nyári melegben úgy élnek itt, mintha egy érintetlen erdő tisztássá lennének. A gyerekek eldugítva a csatornanyílást, vízzel töltik fel az udvart, s felfújt gumibelsőket tologatva maguk előtt pancsolnak a felmelegedett vízben. Az öregek a sarokban ülnek, kapadohányt szívnak, s mosolyogva figyelik a gyerekeket. A tél a legnagyobb ellenségük. A téboító hideg, s a minden betakaró hó, amely alatt nem találni se csikket, se kenyeret, sem ehető maradékot. Egy kerék nélküli bicikliük van, mely téglákon áll a poroló mellett. Arra ülnek fel felváltva, s tekernek üresben, vég nélkül, mintha eszeveszetten sietnének a semmibe, hogy felmelegedjenek. S hajtják a sehová sem tartó járgányt, mintha a ház falai közé feszített szárító kötélen, akár egyetlen hatalmas idegszálon igyekeznének áthajtani valami jobba, egy érthetetlen világ felett ellensúlyozva, életük hatalmas mutatványának kellős közepén. Tekernek, s még farkas szemet néznek az elmúló idővel, azt remélve, hogy elérik a túlsó partot, a biztonságot, hogy van még csoda, sikerül a mutatvány. Idegeik lassan megbicsaklanak, az alattuk feszülő vonal megpattan, s nem marad más, csak a zuhanás a mély semmibe. S ha majd zuhannak, elkerülhetetlen kudarcba fúló kötéltáncok utolsó órájában szeretkeznek még egy utolsót a ház színpadán, szégyenérzés nélkül, hogy összeomolva, egymásra borulva elvehessék őket. Addig meg élni kell, s tekerni, tekerni előre, vég nélkül.
15: Földszint 5. Kata 25 éves, nagyon sovány, törékeny lány. Képtelen rendes állást szerezni, de nem is bírna erővel. Nagy félelmek törnek rá, rettegve gyanakszik, tudatát ismeretlen félelmek öntik el, melyeket eszelős, bátor kacagással próbál előzni magától, majd arcára újra kiül a szürke mozdulatlanság. Senkiben sem bízik, gyanakodva pillant a hozzászólókra, szinte mindig egyedül van, sötét szobájában, s ugyanazt a szöveget ismételheti. Nézem a kardvirágot, és látom, ahogy megpattan. A virág levelei lassan elválnak, halakká változnak, egy akváriumban lebegnek. Egy levél, a legnagyobb, hal, lassan elfeketedik, nagyon-nagyon fekete lesz, kinyitja a száját, egyre jobban tátja szét, majd emberformára feszíti magát, és átalakul ördöggé, kis, ronda, fekete, nagyon gonosz ördöggé. Az ördög kiúszik, s körbeúszik a szobaakváriumban a virágok, a székek, a szekrények között, majd lassan, kedvesen mosolyogva a vállamra telepszik. Én simogatni kezdem, majd lefektetem egy pici párnára, s nézem őt azon tűnődve, vajon ő a gyerekem, vagy a férjem? Elájul, majd magához tér, s mered maga elé. Nem érti, miért történik ez vele újra meg újra. Nem érti, mit vétett, hogy állandóan ezzel az ördöggel kell együtt lennie, s hogy miért nem tud tőle szabadulni. Kérte már annyiszor, hogy vegye őt el feleségül, vagy legyen a gyermeke, de az csak nevet rajta. Minden álmában, minden ébrenlétében a lány feje melletti ablakokat töri be, azok ezernyi szillánkját zúdít a fejére. Nap mint nap meggyilkolja, kijátsza, megmérgezi, elárulja, majd amikor végre a lány elüldözi, akkor meg hiányzik, s hangtalanul sikoltozik utána, hogy térjen vissza, lépjen a szobába, változzon ismét mozdulatlan virággá. Dobják ki innen a virágokat! Félek! A virágokból ördögök úsznak elő! Segítség! Vigyék el innen a virágokat! Ne vigyenek el semmit! Hagyjanak békén! Ne vigyék el a gyerekemet! Menjenek el! Üvölti kétségbeesve, majd visszaül, s néz maga elé.
16: Mosókonyha. Kata gyakran megy fel a ház legfelső emeletén kialakított mosókonyhába, frissen mosott ruháit kiteregetni. Itt jól érzi magát. Szereti a frissen mosott ruhák illatát, a szabadon lengő lepedők, ruhadarabok látványát, s innen szeret nézelődni. A ház udvarára nézve egy szép börtön csendes világát látja. Majd kikönyökölve a mosókonyha ablakán, a szomszédos bérházak felé emeli tekintetét, és elmereng, hogy azok is biztosan mind ugyanolyanok, mint ez a ház. A nagy bérháztengerben az ő háza egyetlen csepp. És a tengernyi ház csak azért van, hogy az emberek bennük összezárva, egymáshoz láncolva nézzék és éljék végig a kiszabott időt, emészszék meg a hátra maradt napokat, a belőlük elpárolgó életet. Tereget, és ahogy a kötéle rendezgeti a nedves lepedőket, azok megérintik arcát, mintha egy tiszta, angyali hívogatókéz tenne barogatást a homlokára. Behunja szemét, megjelenik előtte anyja mosolygó arca, és elcsodálkozik, hogy valamikor mennyire más volt minden. Akkor még nem kellett félni, még nem látta letörni a kardvirág levelét, nem úszott felé a száját tátogató ördög. Ekkor két erős kéz fogja meg hátulról derekát, a földre rántja, s szaggadni kezdi róla a ruhát. A gondnok leste meg, hogy egyedül jön fel, s kihasználva az alkalmat most megtámadja. Kata rémülten érzi, hogy az angyal keze tova suhan. Már sikoltozni sincs ereje, csak remeg, majd eszelősen vacog, s belenyugvással tűri, hogy az erős ember leszorítja a hideg kőre. A férfi a tekintetét keresi. Ő meg félájultan elfordítja a fejét, felnéz, tekintete a lebegő, integető lepedőket keresi, míg zuhan magába lefelé, s távolodnak, egyre elérhetetlenebbek lesznek a fehér angyali szárnyak. Csak a zuhanás marad. Zuhanás vissza a szoba akváriumba, ahol majd az ördög borogatja homlokát, vagy izzóvassal szúrja szívét. Zuhan, ismét anyja mosolygó arcát látja, majd elájul. Arra tér magához, hogy a férfi félre löki, s otthagyja. Ha összeszedi magát, hazamegy. Ha nem, akkor itt hal meg. S vége egy történetnek, mely nem számít. Angyal már úgy se jön. Nem segít. Nem tud már itt leszállni.
15: Földszint 6. Maja szűk és barna, zöld szemű, nagyon sovány fiatal lány. Bőre enyhén piros, ajkai duzzadtak, hangja mély, remegő, szemét idejét múlt napszemüveg takarja. Mindig vonzották az érett férfiak, így korán kezdett társaságokba járni. Jól érezte magát velük, és megengedett nekik jóformán mindent. A férfiak rámásztak, odaadása, merészsége miatt, magukkal vitték, ahová csak tehették, így szexuális kísérleteik nélkülözhetetlen szereplőjévé vált. Szeretett a figyelem középpontjában lenni, s bármit mondtak neki, engedelmesen megtette, mindegy volt, hogy hányan, milyen helyzetben hatolnak bele, csinálta, amit csak kellett, undorodás, ellenszenv nélkül, mint egy jó kiképzett katona. Ebbe a házba azért költözött, hogy neheztelő családjától és terhessé vált régi ismerőségtől megszabadul. A 20-as évei küszöbén jár, s nem bír ki egy napot sem kábítószernék. Már nem tudja jóformán, hogy hol is van, s mi van vele, de ez nem is nagyon érdekli. Kora délután ébred, s azonnal egy lövéssel kezdi a napot, majd útjára indul, hogy munkát szerezzen. Gyakran fotózzák, amatőr szexlapoknak, akár egyedül, akár férfiakkal, nőkkel, állatokkal, tök mindegy. Elfogadja, mert akkor lesz egy kis pénz, és néhány napig megnyugodhat. De a pénzzel mindig zűrva, mert soha nem fizetik ki simán, hanem meg annyiszor rákényszerítik, hogy mindenkit kiszolgáljon. Ha meg nincs munka, az még rosszabb. Ilyenkor felkeresi a vele még szóba álló haverjait, akik anyagért fogtatják, vagy barátaiknak tovább passzolják. Már évek óta szinte semmit sem eszik a vele szeretkező férfiak spermáján kívül. Nem engedi őket máshogyan elélvezni, magjaikat a szájába gyűjti és lenyeli. Ez az egyetlen eledele, és meg van győződve, hogy ez a legjobb, legszépítőbb táplálék, melytől bársonyos marad a bőre, maradandó a szépsége. Megszerzése már belesimult életmódjába, az egymásba folyó napok során. Késő éjjel vánszorok haza, miután az utolsó helyről is kilökték, mint a kivert kutyát, akkor, amikor már a legutolsó szerencsétlennek sem kell tőle az égvilágon semmi, még egyetlen pohár italért sem. Ha tud, útközben hazafelé felszed még valakit, akárki, s tér haza egy-két tanácstalan, elveszett figurával, ritkán nagyobb társasággal, akiknek vágyait, testi vergődését orvosolja, élelmére. Egy hajnalon törpe, tök részegen, ordibálba jött haza, és őt kereste. Oda ment az ajtajához, vadul ütni, rugni kezdte, s ordított, hogy nyissa ki, be akar menni, nőre van szüksége. Olyan düvel ordított, olyan eszeveszett méreggel, hogy a ház lakóit mind felébresztette, de azok nem mertek szólni, féltek a bedurvult törpétől. Törpe végül betörte az ajtóüveget, és benyúlva kikulcsolta az ajtót. A kis, egyszobás lakás nagy ágyán ott találta a maját, Katával kettesben, mesztelenül, önkívületben, körülöttük szanaszét dobált fecskendők, üres üvegek. Odalépett Majához, levetkőzött, s a nyitott ajtóra rá se hederítve rámászni készült. A lány félig magához térve ágyékon rúgta, majd amíg a férfi összecsuklottan szitkozódott, összeszedte pár ruhadarabját, felvette őket, kitámolygott az udvarra, s elmenekült. Törpe lassan felállt, majd mérgesen prüszkölve az eszméletlenül fekvő Kata mellé dőlt az ágyra. Először csak nézte, majd mérgesen támadni kezdett. Megfogta a haját, és tépni kezdte, majd a fejét durván a falba verte, szorosan megfogva hideg lábát, beleerőszakoskodott. Mozogni kezdett rajta, szuszogott, majd amikor megvolt, leköpte az ellenállás nem tanúsító lány arcát. Kata továbbra is csak nézett maga elé mozdulatlanul. Törpe a sarokba vizelt, majd felhúzva a sliccét, kisétált az udvarra, s kiabálni kezdett.
1: Ünnep van ma, köcsögök! Gyertek kefélni, én fizetem a kört mindenkinek! Itt a csaj, akitől mindent megkaptok! Gyertek lefelé, randa állatok! Nem láttatok még Pinát? Na most majd meglátjátok! Láthattok, amennyit akartok!
15: A lakók ilyetten hallgattak, majd néhányan mocorogni kezdtek, kíváncsian kimerészkedtek a folyosókra, lassan lefelé, a földszintre megnézni, hogy igazat mondott-e törpe. Amikor a lakás elé értek, meglátták a rozzant ágyon fekvő lányt, s tudták, hogy már nem áll ellen semminek. Lassan beléptek, az ágy mellé merészkedtek, megérintették. A fakó arcú, szép vonású lányt, akit meg annyiszor megkívántak, s akire mindig is vágytak, de a vágyukból csak féltékeny méreg maradt. Nézték az ágy körül állva, zavarodottan, nagy, tanácstalan csendben, szemükkel falták, de túl gyávák voltak ahhoz, hogy megtegyék. Izgatta őket a hatalmas lehetőség, s valami megfoghatatlan bosszúvágy és gyűlölet is lappangott bennük, majd megtörve a mozdulatlan csendet, ördög lépett a többiek elé, csendben kibombolta nadrágját, maga felé fordította a lányt, s belefurakodott. Sokáig mozgott a kínos csendben, majd amikor befejezte, hátralépett, begombolta nadrágját, és elment. A többiek felbátorodva összenéztek, majd fegyelmezetten, csendben várva sorukat, követték a példát, mintha egy nagy, megmagyarázhatatlanul fontos ünnep szereplői volnának mindannyian. Csak adták kézről kézre a testet, mely időnként beleremegett a hidegbe, nem riasztotta el őket a lány rettenetet tükröző szeme, mely a mennyezetre meredve kérdezte, miért? Miért ő az, aki nátgázolnak? Akit megaláznak, megsemmisítenek? Miért mindig éppen őt, a leggyengébbet? Őt, aki egyiküknek sem ártott, őt, aki soha senkinek nem ártott, s aki talán éppen emiatt most megsemmisítenek. A férfiak még ténferegtek az ajtó előtt, majd ott hagyták a lányt, aki mozdulatlanul fekve nézett továbbra is maga fölé, s várta, hogy jöjjön érte akár ördög, akár angyal. Már délután volt, mire fel tudott állni, s összemocskolva mesztelenül az udvara támadó. Kiállt a szélbe, s csak nézett sokáig maga elé, majd csupasz lábával felmászott az udvar közepén téglákon álló kerékpárra, s a poroló vastag vasrudjába kapaszkodva a rajta lógó kötelet a nyaka köré tekerte, s míg tekintetét értetlenül a fölötte tündöklő kék égre emelte, fel, a ház falaira, az őt bemocskolók gyilkos tekintetét rejtő ablakokra, nyugodtan, megrendíthetetlen eltökéltséggel kirúgta maga alól az ülést. A zsinór megfeszült. Kata arca megmerevedett, megmerevedett egy szigorú, fájdalmas kifejezésben, mely harag nélkül mutatta a fájdalom, az indok nélkül kiszabott nyomorultságon és szenvedésen túl az egyszerű tisztasága. Szemében a földi poklot megvető pillantást tükröződött, a szenvedés, amely a rajta átkázoló élet fölé emelkedett, s amely nem tudhatta meg soha, miért kellett éppen neki a játékban örök vesztesnek lenni. Hosszú kínos csönd után a ház ajtói, ablakai lassan újra elkezdtek kibecsapódni, s az élet ugyanúgy folyt tovább, mintha semmi nem történt volna. Csak Borika ment oda hozzá, ugyanabban a Katától kapott szétgázolt női cipőben, kis ruhában, váltáskával, melyekben már annyiszor játszott az udvaron, s elébe állva nézte. Nézte a szemét, a megkeményedett arckifejezést, a sovány melleket, a piszkos, ragacsos lábakat, a sovány combokat, a fiatal, élettelen testet. Nézte, nézte sokáig, s valami nagyon rosszat érzett. Mintha saját anyját látná, vagy akár saját magát felnőttként, amint ugyanezt kapja, mert mi más is kaphatna. Hisz neki Kata volt az eszményképe, mindig is olyan akart lenni, amilyen Kata volt. A gyerek félelmében elfordult, leült a betonra, a poroló tövébe és a kis táskáját maga mellé ejtve, kétrét görnyedve zokogott. Zokogott keservesen, s magányára ébredve ijedten bugyjába,

Alig észrevehetően intene neki, mintha még egy pillanatra megmozdulna a szeretett kéz, egyszerre hívva őt és búcsúzva tőle. A szél finom fuvallattal simogatta a kislány fejét, amíg figyelte, ahogyan a felette görcsbe szorult arc lassacskán kisimul, s utolsó melege is mindörökre eltűnik a fölé feszülő égben. Második emelet 1. Rudika 12 éves kövér, vidám, göndörhajú kisfiú, idős szüleivel és két kamasz nővérével él, akiknek fiúik vannak. A három gyereknek egy közös szobája van, és mivel a fiúk gyakran jönnek, a lányok kiküldik Rudikát a szobából. Menjen el valahová játszani, sétálni, csináljon, amit csak akar, csak ne lábatlankodjon. Rudika nagyon magányos, és általában azon jár az esze, hogy egy napon mindezt megbosszulja. Szüleinek azt, hogy meg se hallgatják, nővéreinek azt, hogy sohasem játszanak vele, csak kefélnek naphosszat az udvarra néző gyerekszobában, viharcolásukat hallgatja az egész ház. Egy napon Rudika vidáman érkezett haza az iskolából, és eldöntötte, hogy játszani fog testvéreivel, és beszélget fokossal a kezében, s teljes erővel kezdte ütni vele a fiút. Kegyetlen düvel, gyűlölettel ütötte a fejét, még akkor is, amikor az már csupa vér volt, amikor már a gyerek meg se mozdult, ütötte mindaddig, amíg a kutyus ki nem húzta magát a görcsös szorításból, és a lányhoz nem futott. Hetekkel később Rudika anyja a lakásuk előtti folyosót mosta fel. Partvisára rongyot tekert, s miután a vödörbe mártotta, végighúzta a szürke kövön. A kő, ahogy végighúzta rajta a rongyot, vörös lett. Mérgesen letekerve a rongyot, látta, hogy az Rudika nadrágja, amelyből még mindig folyik a vér. Második emelet 7. Sebestyén fiatalos alkatú, 50 körüli férfi. Szőkésbarna haja körbefogja furcsa szikár arcát, melyet két őrült kék szem tesz nagyon élővé. Furcsán nevetgél, apró fehér fogai ilyenkor kivillannak, de általában senki sem érti, hogy miért s min nevet. Valamikor pilóta volt, egy nappal lát éve sürgött forgott a repülők körül, szerelte, javította őket, s repült is, amennyit csak tudott, amikor engedték, s akkor is, amikor nem. Éveken át egy üzemanyagot nem igénylő, statikus energiával meghajtott űrrepülő létrehozásán dolgozott, amellyel addig akarta járni a világűrt, amíg meg nem unja. Ez volt az egyetlen álma, ennek élt hosszú évekig, ezért kutatott, mért, szerelt, tervezett, s szerezte be újabbnál újabb kellékeit. Terve azonban nem sikerült, a hatalmas részcsövekből, megmunkált farészekből összeeszkábált űrhajó a rengeteg tökéletesítés után sem akart felszállni. Hetekig szenvedett mély depresszióban, majd végül eldöntötte, hogy valami mást készít. Nagyon magányos volt, így kitalálta, hogy egy nőt konstruál. Egy olyat, amelyik őt, az emberi fejlődés kiemelkedő alakját, a tisztet, feltalálott géniuszt örömmel kiszolgálja. Két évig dolgozott, mire az impozáns idomokkal is rejtett vezérlőkkel felszerelt, babát végre összeszerelte és bekapcsolhatta. Szép estélyi ruhába öltöztette, arcát kisminkelte, ő meg fehér egyenruhát öltve fotelébe ült, s magához parancsolta. A baba mozdult, s berregve mestere felé indult, majd odaért, letérdelt, és simogatni kezdte nadrágját. Sebestyén megilletődve levette tányérsapkáját, hátra simította haját, kigombolt a slicét, s a baba pillanatokon belül ott bólogatott rendeltetésének megfelelően. Sebestyén meghatódva, üveges tekintettel, dadogva méltatta a teljesítményt. Múltak a napok, és Sebestyén életét boldogsággal töltötte el új találmány. Meg volt vele elégedve, nap mint nap tökéletesítette, egyre élethűbbé varázsolva a feladatát bravúrosan végző babát. Egy napon azonban Sebestyén váratlanul rosszul

A kezén elmérgesedett mélysebbel azonnal kórházba szállították és megoperálták. A műtét után legyengült, s napokig feküdt a kórházban. Amíg ő a kórházban tartózkodott, két kamasz a harmadikról, akik már régebben észrevették találmányát, éltek a lehetőséggel, betörtek Sebestyén lakásába, s kipróbálták a babát. Össze is verekedtek volna a babáért, ha az nem olyan fáradhatatlanul odaadó, s nem meríti ki mindkettőjüket teljesen. Mivel az iskolában nem tudtak a remek találmányról hallgatni, egy idő után kénytelenek voltak iskolás barátaiknak is megmutatni, s engedni, hogy megannyian kipróbálják. Már a fél iskola túl volt a gép kipróbálásán éjszakában nyúló bulizások után, mire Sebestyént hazaengedték a kórházból. Amikor hazaért, és meglátta az összemocskolt lakást, a széttört bútorokat, a mindenfelé szétdobált szemetet és a szoba közepén széttörten, összemaszatoltan, megalázva fekvő babát, összerögyött, sírva fakadt. Eldöntötte, hogy méltó búcsút vesz a babától. Találmányát saját konstruálású fémkoporsóba helyezte, melyet villogó lámpákkal díszített, elejére a baba kisméretű másolatát, oldalaira rakétákat szerelt, és kivitte egykori kifutó pályájára. Magányos, gyászszertartás keretében az égre irányított koporsó előtt tisztelgett, majd begyűjtötte a rakétákat. A koporsó felrepült, néhány robbanás után darabjaira esett, maradványai a távoli szántóföldekre hullottak. Sebestyén könnyezve tisztelgett, majd hazaindult. Tudta, eljött az idő, hogy visszatérjen űrhajója megépítéséhez. Első emelet 7. Az orvos megtermett, kopaszodó férfi. A vízvezeték szerelő mellett lakik, kerüli a lakókat. Ha azonban mégis szükség van rá, segít, beadja a nyugtatót, amitől a test megnyugszik, amíg benne maradt lélek elkábul, megpihen. Jávorfi doktor, ha van néhány óra szabadideje, lehúzza redőnyét, Puccini operákat tesz fel régi lemezjátszójára, levetkőzik, s hatalmas sminktáskáját teszi maga elé. Először a lábát borotválja, majd bekeni vastagon krémmel, ezután jöhet a sminkelés. Gondos alapozással indít, majd felkerülnek a színek, a műszempillák, végül vastagon a vérvörös rúzs. Ezután fekete nejlon harisnyát húz, a harisnya tartóhoz csipteti, melltartót vesz fel, fűzőt szorít magára, majd jön a fekete, magas sarkú cipős, végül a bordó, selyem, barokk ruha. Haját zselével hátra simítja, majd a szobában sétálni kezd, konyakot kortyolgatva régi kristály poharából. Legyezőt vesz a kezébe, rágyújt egy újabb cigarettára, hosszú szipkájába teszi, majd komolyan, elhivatottan beszélni kezd maga elé. Arról beszél, halott anyja fényképét szorongatva, hogy micsoda rettenetes cirkusz uralkodik a mai világban, és mennyire kihaltak a közös mulatságok. A közös kirándulások a többi kollégával a szabadba, a hajókázás, és a késő éjszakában nyúló zsúrok, melyeken felszabadulhattak, és kiélhették titkos vágyaikat. Ő az oroszlán ruhába öltözött kerényi professzort szerette a legjobban, aki Byron verseket szavalva csalogatta őt meg annyiszor a szekrény mögé, ahol szenvedélyesen csókolózhattak. Jávorfi doktor ma már nem kell senkinek. Barátai nem maradtak, csak a komor hétköznapok, melyeken morcosan megy egyik lakásról a másikra, s nézi az elmúlás kegyetlen nyomait. Ezt a szürkeséget csak a magának szentelt órák oldják fel, amikor beöltözve felidézi ifjúkori élményeit, s álmodozik régi foteljében üldögélve, míg el nem alszik, arcán szét nem kenődik a smink, le nem csúszik lábáról a cipő, fejéről a hajpótlás. Második emelet. Dávid kerekarcú, kopaszodó, mackó testű fiatalember. Világos pulcsikat visel, barna bőrkabátot, szövetnadrágot, puha barna cipőt, melyből kivillan fehér zoknia.
Sötétkék irattáskája mindig a kezében, mintha abba kapaszkodna. Nemrégen nagy vasrácsot tetett egy lakása ajtajára és ablakára, amelyben feleségével, a csendes óvónővel és gyerekükkel, a 4 éves Balázzsal él. Dávid menedzser egy nagy cégnél, amelynek egészségügyi segédeszközeit árulja, forgalmazza, és eladásukat engedélyezteti. Munkahelye egy hatalmas irodaház sokadik emeletén van, ahol mutatós bútorok, nagy számítógépek és irodai berendezések között kerekeken mozgó bőrszékében ül, telefonál, tárgyal, intézi dolgait. Főnökével jóban van, nagyokat kacag, ha az valamit mond, mindig a kedvében jár, cserébe azt várja el tőle, hogy békén hagyja. Cégének termékei közismerten a legjobbak, így nincs sok gond az eladással, naponta garmadával érkeznek a megrendelések, mert a tolókocsikra, végtagprotézisekre, speciális ágyakra nagy a kereslet. Az ügyintézéssel titkárnőjét bízta meg, ő csak időnként nézi át az ügyeket, hogy azok rendben folyjanak. Dávidnak jókora keret áll a rendelkezésére cége termékeiből, hogy kórházakat és orvosokat ajándékozva minél jobb kapcsolatot alakítson ki velük azért, hogy ők a betegeiknek ezeket a termékeket ajánlják. Dávid aláírat egy elismervényt kórházi ismerőseivel, mely szerint ők a tolókocsikat, szendvics ágyakat, egyebeket tőle átvették, valójában azokat nem veszik át, hanem aláírásukért egy összeget kapnak, Dávid meg az eszközöket eladja. Amikor Dávidnak már zsebében a pénz, beindul a fantáziája. Ül nagy bőrszékében számítógépét babrája, és csajok hirdetéseit keresi. Amikor már megtalálta a megfelelőt, felkapja az irattáskáját, szól a titkárnőnek, hogy fontos megbeszélése van házon kívül, beül hatalmas autójába, s hamarosan már csönget is a nő ajtaját. Később visszatér az irodába, még telefonál valamennyit, majd hazamegy, ahol felesége várja. Vacsora után bezárják a rácsot, és nyugodóra térnek. Dávid, amikor már beleun a szexhirdetések böngészésébe, nagyobb eseményt szervez. Szól feleségének, hogy konferenciára megy vidékre, a gázra tapos, és elindul a nagy buliba. A nagy házban ilyenkor már egy egész sor nő várja, akik jól tudják, mit kell ilyenkor tenniük. Amikor Dávid odaér, a házon az ajtókon már rengeteg színes lufi lebeg, hangos, vidám rajzfilmzene szól a hangszórókból, s a ház homlokzatán hatalmas felirat díszelek. Boldog 5. születésnapod, Dávidka! Bent is ugyanez a felirat látható mindenfelé, a hosszú, szépen terített asztalon torták, pezsgők, hideg tálak sorakoznak. Dávid belép, rövidnadrágos matrózruhában, macit szorongatva, hóna alatt ujját szopogatva, s tovább megy befelé a hatalmas szalonba. A nők mosolyogva fogadják, ruha alig van rajtuk, s anyáskodva ölelgetik, csókolgatják, majd miközben Dávid a libbenő nagy melleiket nézi, az asztalfőre ültetik. Ők is leülnek, s elétolják az ünnepi tortát. Dávid kap egy szeletet a tányérjára, megeszi, majd lábával harangozva még kér. Közben nézelődik, bámul, és kezdi észrevenni, hogy a nők egyre közelebb kerülnek egymáshoz, simogatják, csókolják egymást, kacarásznak, tudomást se vesznek róla. Dávid egyre sértődöttebben nyomja magába a tortaszeleteket, a lányok meg egyre merészebbé válnak, lassan lekerülnek róluk az utolsó ruhadarabok is, Dávid meg egyre dühösebb lesz, egyre több pezsgőt iszik, majd miután a nők már teljesen beindulva fekszenek a fotelokban, az ágyakon, káromkodni, szitkozódni kezd, oda rohan közéjük, s ártatlanul ütni, rugdi kezdi őket, a maciát szorongatva. A lányok csak nevetgélnek, majd lefogják, a fejét simogatva megölelik, a féltékeny ünnepelt lassan megnyugszik, és miután hátára fektetik, a melleiket az arcába lógatva leszorítják. Dávid ekkor még durcáskodik, majd simogatni és nyalni kezd, és míg az egyik szőkenő lent simogatja, ő félve néz, és zavartan kapkod a többi után.
A nők a haját, a mellét simogatják, s hagyják, hogy kezével felderítsen, odatolnak neki mindent, amire csak kíváncsi. Végül, mikor Dávid a szemét behunyva, hosszú küzdelem után a csúcsra jut, a nők megértően magukhoz ölelik. Dávid ezután zokogásban tör ki, összeomlik. A lányok az ágyhoz viszik, lefektetik, s elmennek. Csak a szőke nő marad mellette, aki megsimogatja, betakarja, pongyolát ölt, s lefekszik mellé, majd kezét fogva elalszik mellette. A kisfiú hajnalban bevizel, a nő átöltözteti, majd megnyugtatva elaltatja a maciába kapaszkodó kis matróz. Másnap Dávid visszavedlik hétköznapi énjébe, és lázasan dolgozni kezd azon, hogy a tetemes számlát rendezze. A szervezőnek elmondja, hogy a számlát konferencia szervezésre és bonyolításra állítsa ki, cége címére, s hogy miként részletezze a költségeket. Tegyen a végösszeghez még 15% borravalót, s küldje cégébe a nevére, ő elintézi az átutalást. A cég sohasem késett az összegek kifizetésével, és senki sem firtatta, hol és milyen céllal volt megtartva a konferencia.

0: Földszint 4. Törpe a király. Ő a ház ura, önmagát kikiáltó parancsnoka. 150 centi magas, fején kevéske fekete haj, arcán harcsabajusz, felette idegesen villogó barna szeme. Agyon tetovált bőrén, ügyetlen, nőket ábrázoló rajzok, dátumokkal, mellén csuklóin aranyláncok. Általában sitten van, de néha hazajön, és akkor napokig mulat, zeneszótól és üvöltésektől visszhangzik a ház, az emberek jönnek-mennek, majd hirtelen a zene elnémul, ütések és sikolyok hangja tölti be az udvar körbezárt terét, majd ismét hetekre beáll a csend. Törpe lakása jóformán üres. Egy ősrégi barna cserépkályha áll egyetlen szobájában, mellette egy szakadt matrac, előtte néhány üvegrekesz, üres üvegek szanaszét, padlóját üvegszilánkok borítják. Lakásán elméletileg csak ő lakik, de számos gyereke, asszonyai, szeretője és haverjai is ide járnak, s laknak, mulatnak, tombolnak vele, majd mennek, s várják, hogy Törpe újra hazatérjen, s újra vele ünnepelhessenek. Törpe pontosan tudja, melyik lakó mikor nincs otthon, és kiszemelve a megfelelő lakást a megfelelő pillanatban kiüríti úgy, hogy abban egy gombos tű sem marad. Mivel ezt rendszeresen csinálja, mindenki tudja, hogy ez csak is az ő műve lehet, mert csak ő tud egy szempillantás alatt mindent elvinni úgy, hogy annak semmi nyoma sem marad. Egyszer az orvos lakását ürítette ki. Amikor fáradtan, vágyattan hazatért munkájából és benyitott lakásába, csak az űrt és a poszt látta, ami bútoraiból, ruháiból, rengeteg cuccából hátra maradt. Tetszett neki az űr, a rend, a nyugalom, a tér. Azonnal lement Törpéhez, aki mindent tagadott. Az orvos nem erőltette a dolgot, visszament a kórházba, majd hamarosan egy mentőautóval érkezett a környékre, s sürgős, kötelező vizsgálatra felszólító papírt lobogtatva a kezében, mentőautójába tuszkolta Törpe kedvenc szeretőjét. Miután megérkeztek a kórházba, felvitte a nőgyógyászatra, levetkőztette, megmutatta számos egyetemi hallgatójának, mint egy ritka nemi fertőzés szélsőséges esetét, majd visszavitette lakására. A Törpe már ott állt a nő háza előtt, majd belesziszegett az orvos arcába.
1: Most megdög lesz, doki! Hogy merted mutogatni a nőmet, te mocsok? Most megdög lesz!
0: Nem én néztem, hanem a sok egyetemista, s azok még ilyen durva fertőzést úgysem láttak. Mit csinálsz te vele? Kutyáknak adod? Ide figyelj! Ha egy órán belül nem kerül vissza a lakásomban minden ellopott holmi, akkor holnap az újságok címlapján látod viszont a csajot pucér lába közét és a rajta röhögő egyetemistát. Törpe felé szúrt késével, de az orvos elkapta a kezét, kitekerte markából, s hatalmas lapáttenyerével jól pofon vágta. Törpe messzire repült, majd feltápászkodva visszajött, s újra próbálkozott, de miután még egy ugyanolyan pofont kapott, belátta, hogy engednie kell. A lakás órákon belül régi állapotában, bohém pompájában állt. Az orvos újra kényelmesen konyakozhatott, majd fáradtan, felöltve sejem fürdőköpenyét, nejlonharisnyában nyugovóra tért. Másnak soha se sikerült Törpétől visszaszerezni dolgot. Talán nem is hiányolták őket annyira, és belenyugodtak, hogy nincs is szükségük a sok kacatra. Csak néztek mérgesen Törpére, aki nagy társaságával mulatott, ordibált,

0: Mami néni nagyon szegény. Szegény a ház valamennyi lakója, egyik napról a másikra él, és nem tud, nem is gondol, nem is akar már kitörni abból, amiben él, de Emi nénihez képest ők mindannyian gazdagok. Mert Emi néninek még az a nyomorult kis nyugdíja sincs, mint a többieknek, csak egy segély, amelyből éppen csak hogy ki tudja fizetni a kevéske villanyt és gázt, amelyeket kínos takarékossággal használ, mert fél, hogy túllépi a határt, s akkor kikapcsolják, ő meg ott fagy meg kis lakásába. Egy időben naponta kibuszozott a város melletti szántókhoz, hogy répát, gyökeret gyűjtsön, s legalább azt megfőzhesse és megegye, de mióta ott egyszer rajta kapták és megverték, többé már oda sem mer menni. Nincsenek gyermekei, rokonaival sem tartja kapcsolatot, így senki sincs, aki pénzzel vagy élelemmel segíthetni. Emi néni sokszor napokig nem eszik. A ház környékén téplából, már alig remélve, hogy bármi ennivalót talál. A boltok, a piac környékén már a hulladékok között sem talál felhasználható ennivalót, a kukákból meg a hajléktalanok elvisznek minden ehetőt. Emi néni egyik felderítő sétáján a közeli kórházhoz ért. Körbejárt az épületet, majd kotorászni kezdett a kórház mögötti nagy konténerben. Nem zavarta, hogy a járókelő betegek bámulják, a gyilkos éhség parancsolt, s ő kotort egyre mélyebbre mégse talált semmi. Eszelős düroham vett rajta erőt, az utolsó elkeseredettség dühe, a végső tehetetlenség átkozott szégyene elleni lázadásé, s még mélyebbre kotort. Ekkor egy vastag műanyag zacskót tapogatott ki a keze. Beleszakított, s tovább kotort, majd megmarkolt a zsákmányát, és kihúzta a csomagot. Belepillantott, véres húscafatok, mellette kötszerek, zsinegek. Már mindegy volt, hogy ez micsoda, fogta a zacskót, lopva a táskájába tette, és hazavitte. Otthon elővette, s amikor a csap alatt mosni kezdte, látta, hogy a kibontott zacskó tartalma egy szétroncsolt gyermekkéz. Fogott egy nagy lábast, levágta a csontokról a még használható húst, beletette a fazékba, s feltette főni. Paprikát tett még a fazékba, valamennyi fűszert. Félájult izgalomban várta az eredmény. Amikor elkészült az étel, a lábas szépen megterített asztala közepére tette, majd ünnepélyesen szedett a tányérjába, és ősrégi bádog eszközeivel enni kezdett. Eleinte undorodott, összeszorult a gyomra, forgott vele a világ, de lassan magába erültette a levest, a húst, s az étkezés után lefeküdt. Mélyen aludt, slidérc álmai voltak. Egy ismeretlen gyermeket álmodott, aki visszakéri tőle kezét, sír, zokog, jajgat, de ő nem tudja megvigasztalni, nem tudja megnyugtatni, kiengesztelni már soha. Emi néni napokon belül jobban lett. Kiheverte a megrázó élményt, kissé megerősödött, így újra elment jobb híján a kórházhoz ennivalót keresni. Mint megtudta, a kórház baleseti sebészettel is foglalkozott, így kerültek a műtők maradványai a kukába, ahol ezúttal is talált néhány felismerhetetlen apróságot. Emi néni étkezése így valamelyest megoldódott. Lassan, nagyon nehezen ugyan, de megszokta, hogy emberhúst eszik. Nem volt rossz az íze, szinte ugyanolyan, mint a többi, valamivel talán édeskésebb, de ez nem számított, csak az, hogy ő ebből erőt merít, s idővel az ízesítésen is javított, így a beszerzés hétköznapivá vált számára. Egy napon, ahogy ott turkált a konténerben, odalépett hozzá egy hatalmas termetű férfi. Emi néni megijedt, hogy vége, lebukott, most már végleg nem lesz mit ennie, éhen hal. De nem ez történt. Egy boncmester volt, aki hozzálépett, csak annyit mondott, hogy szóljon neki, ha bármire szüksége van. Ő szívesen segít, az alaksor végén van a terem, ahol a boncolásokat végzi, délelőttönként ott megtalálja. Emi néni félelmében elszaladt. Másnap fogta magát, mivel az előző napon nem talált semmit, összeszedte bátorságát, s lement az alaksorba, hogy megkeresse a boncmestert. Megtalálta az ajtót, bekopogott, az ismerős arc rámosolygott, betessékelte. A terem közepén egy hatalmas boncasztal állt, rajta egy idős férfi hullája, mellette rengeteg fogó, kés, kesztyű, tű. Emi néni csak állt és bámult, a férfi meg nyitogatta a hatalmas hűtőház ajtajait, amelyek mögött hullák sorakoztak. Öreg asszonyok, öreg emberek, itt-ott egy-két középkorú, ritkán fiatalok, gyerekek testei. Én megszoktam őket, velük töltöm az életem. Mindegyikkel megismerkedek, és elbeszélgetek. Ők ugyan nem mondanak semmit, de én szelek, bontok, vágok, és mindent megtudok róluk, ki mennyit ivott, evett, dohányzott, szeretkezett, mivel foglalkozott, és még azt is, amit úgyse tudnának sosem megválaszolni, hogy miként és miért haltak meg. Szétszerelem őket, végignézem, majd miután megvagyunk, beleteszem elhasznált kesztyűimet, eszközeimet a gyomrukba, visszateszem felmetszett skalpjukat, és már mehetnek is az örök nyugóra, mondta a boncmester. Látom, hogy maga már hetek óta ide jár, s emberhús gyűjteget. Én adhatok magának, amennyit csak akar, amelyikből csak akar. Ha valamelyik rész kifejezetten szereti, akkor olyat adok magának. Miután lezárom a boncolást, már úgyse nézi meg őket senki. Emi néni aznap egy fiatal férfi combjával tért haza. Szerzett mellé néhány krumplit, betette az egészet a sütőbe, kisütötte, s megette. A boncmesterrel egyre közvetlenebb és bizalmasabb lett kapcsolat. Olykor ott ült végig egy-egy boncolást, s nézte, miként esik szét, majd áll újra össze egy-egy test. Amikor egy 20 év körüli fiú testét boncolta a boncmester, Emi néni miután sokáig küszködött szégyenérzésével, végül csak kimondta, hogy kérni, elvinni a fiú farkát. A férfi készségesen levágta, Emi néni meg hazavitte és elkészítette. Páratlanul finomra sikerült. Puhább és ízletesebb lett, mint bármely más testrész, amit addig kóstolt. A következő hetekben megkérte a boncnokot, hogy szerezzen neki ebből minél többet. Hónapokkal később, amikor egy 50 év körüli férfi farkát főzte levesébe, elbizonytalanodott. Nézett a levesbe, az úszkáló húsdarabra, s azon tűnődött, hogy rendben van-e ez így, ahogy van. Igen, gondolta magában, mert máshogyan nem is lehetne. Majd legyintett egyet, rászúrta a húst a villájára, kivette a tányérjába, felszeletelte, és üres tekintettel enni kezdett. Pince. A pincében a szétrepett csövek szivárgásától bokáig ér a víz, húgyszagú lucsokba fektetett téglákon mászkál az, aki ebbe a gyomorszorító bűzbe lejön. Hatalmas vasajtó zárja el a házudvartól, fényt alig kap, a kis rekeszek, melyekben egykor a lakók felesleges ajtóikat, bútordarabjaikat, kacakjaikat tartották, már rég üresek. A pince forgatja a belé folyó vizeket, szennyet, vizeletet, szemetet, s rágja, emészti, rettenetes barlangként, lélegzik ki haldoklásának bűzét a ház udvarára, az emeletekre fel, hogy készen a padlás. Egy hajléktalan élet. Csípője sérült, haja, szakálla teljesen benőve, össze-vissza ragad a fején. Rongyai, ruhája rétegekben málnak le róla, s állandó beteg köhögésében vér folyik az orrában. Az egyik rekeszben lakik, az egyetlen pincében felejtett bútordarabon, egy ősrégi konyhaszekrényen fekszik, innen vizelés székel maga alá, elé, akárhová, úgyis mindegy, a kosz és a folytó rothadó szag egyforma.
1: Ez a Lamecsó hangja.
2: Ez a Dalmata Gergő Show, ez a Dalmata.

0: Gazdája tartja pincében, mint egy kegyetlenül büntetett állatot. Néhány naponta moslékszerű maradékot hoz neki egy nylon zacskóban, amelyet ő a zacskóba borulva behabzsol. Behabzsolja, mert különben éhen halna, s amúgy is megmondták, hogy nehogy megdögöljön, mert akkor neki még ezerszer rosszabb lesz. A pokolra jut, s ott lent, az igazi pokolban, forró olajban fogják vég nélkül sütni, nem ám etetni, gondját viselni, mint itt. Koldulni szokott a ház előtt, mikor gazdája kirángatja, s bottal verve kényszeríti. Ilyenkor mosolyog, betegesen sápat, fehér bőrére süt a nap, s ez számára már maga az ünnep. Ha nem figyel gazdája, akkor az összegordult pénzen sört vesz, mohón megissza, majd félájultan kidülöngél a ház előtti kereszteződésbe, ahol autók suhannak el mellette vigyázva, nehogy elüssék, míg ő képzeletbeli útirányokat mutatva, a közlekedőknek torka szakadtából üvölt, s vég nélkül kurjongatja. Jó a pálya! Jó a pálya! Jó a pálya! Egy jéghideg, szeles napon, míg szokásos módján dülöngélve mutogatott az útkereszteződésben, egy gázpalackokat szállító teherautó tartott felé, és mire a vezető észrevette, már ott volt, szinte neki ment, majd hirtelen oldalra rántva a kormányt a háznak rohant. A teherautó hatalmas lendülettel csapódott a ház sarkába, és még befelé préselődött a sarki bolt ajtaján, a palackok hatalmas dübörgéssel, villogással robbanni kezdtek, mintha maga az ég akart volna a házra szakadni, hogy a föld alá teperje. A robbanás lángjai egyre magasabbra csapva fúrták át az emeleteket. A lakók kirohantak a körfolyosókra, az udvarra, az utcára, és tehetetlenül nézték, ahogyan a tűz házukat birtokba veszi. A tűzoltók néhány órányi nehéz küzdelem után eloltották a tüzet, s a lakók lassan visszamerészkedtek odúigba, amelyeket a következő napokban megpróbáltak ismét lakhatóvá tenni. A megégett bútorokat, kacatokat kidobálták, amit még meg lehetett javítani, megtartották, a kitört ablaküvegeket és a kiomlott falrészeket téglákkal berakták vagy bedeszkázták. Nem tehettek mást, úgy tettek, mintha nem történt volna semmi. Nem volt mit tenni, itt kellett maradni. Pénzük nem volt, hogy rendbe hozassák, máshová nem volt menniük, így maradtak az élő romban. Ahogy múltak a napok, egyre inkább hozzászoktak új helyzetükhöz. Végülis annyi romos ház volt a környéken, hogy ez sem tűnt nagyon másmilyennek, lakni még lehetett benne, ha áram és gáz már nem is volt, s víz is csak néha. A lakók nem tudtak, s nem is akartak szabadulni a háztól, s egyre inkább kezdtek rá hasonlítani, a ház meg egyre inkább saját lakóinak hajléktalan szállója. Még két tél múlt el, s már jött a tavasz, amikor munkások érkeztek a házba. Sorra nyitottak vagy törtek be a lakásokba, s szó nélkül kezdték el kidobálni a bennük található holmikat, a ház udvarára beállított kocsijukra. A lakók rémülten tiltakoztak, sikoltoztak, kapaszkodtak bútoraikba, ruháikba, de mind hiába. A munkások sokan voltak, s olyan határozottsággal és gyorsasággal dolgoztak, hogy estére már ki is pakolták az egész házat. Mindazt, amit a lakásokból kiűzött lakók nem tudtak megmenteni, teherautójukra dobáltak, a lakásajtókat, ablakokat berácsozták, lepecsételték, majd távoztak. A lakók az udvaron gyülekeztek, jajveszékeltek, dühöngtek, tomboltak, majd lassan belenyugodtak helyzetükbe. Egyikük megtudta az egyik munkástól, hogy a házat lebontják, s a helyét autóparkolónak használják majd, míg mást oda nem építenek. Már éjszaka volt, remegve, dideregve néztek egymásra végső tehetetlenségükben, kis motyóikat kezükben szorongatva vagy halombahány dolgaikon ücsörögve a ház udvarán, a hosszú merengő csendet a gondnok törte meg. Akkor nem maradt más hátra, mint hogy a pincébe költözzünk, mondta. Ott minden lakásnak megvan a rekesze, minden lakó elfoglalhatja a sajátját, míg jobbat ki nem találunk. A világítást majd megoldjuk gyertyákkal, én meg elintézem a szomszéd házzal, hogy kaphassuk tőlük vizet. A lakók szemében megcsillant a remény, s habár tudták, hogy a pince bűze kibírhatatlan, nem volt választásuk. Megindultak csendben, és vitték le motyóikat a reménytelenség bugyrába, a nedves pincébe, ahol elfoglalták rekeszeiket, s azokban berendezkedtek. A gondnok kannákba gyűjtötte a pince alján kavargó vizet, s hordta kifelé, hogy legalább egy kicsit enyhüljön a bűz. A többiek is segítkeztek, s vitték ki a pincéből a szemetet, az ürüléket, a kacatokat. Csak törpe lett nagyon ideges, amikor meglátta, hogy az ő rekeszét belakta az a nyomorult, a pince régi lakója. Látta egykor idehozott szekrényét, amelyen most ő ivóvizét és émeítő élelmét tartotta, majd felháborodva bottal kezdte ütni a szekrényen fekvő szerencsétlent, hogy kizavarja saját területéről. És ütötte verte, míg észre nem vette, hogy oda van láncolva, letépte a láncot, és kifelé rugdosta a rekeszből. A szerencsétlen rémülten üvöltözni kezdett. Nem az ütések lepték meg, hanem az, hogy most már ebben a pokoli börtönben sem lehet maradása, már a világ legrettenetesebb helyesen fogadja be. Majd végigmérte az ilyet lakókat, akik új lakhelyeket próbálták minél lakhatóbbá tenni, és egy fájdalmas bonyításban felnevetett. Hahotázva fetrengett a megrökönyödött lakók láttán, akik a pincét, az élőszennygödröt készültek komoly arccal belakni, épp megpróbálva életeiket mindenáron ugyanabban a megrendíthetetlen mederben tartani. Lassan feltápászkodott a bokáig érő lucsokból, s kimászva a pince ablakán, bicegve ott hagyta a házat.
1: Lomtalanítás.
0: Lépcsőház. Harmadik emelet 10.
1: Második emelet.
0: Harmadik emelet 10.
1: Lomtalanítás.
0: Első emelet 5.
1: Második emelet 7.
0: Harmadik emelet 2.
1: Első emelet 5.
0: Földszint
1: 9.
0: Harmadik emelet 2.
1: Első emelet 5.
0: Lomtalanítás.
1: Földszint 4.
0: Harmadik emelet 8.
1: Első emelet 7.
0: Földszint 3.
1: Harmadik emelet 8.
0: Második emelet 5.
1: Földszint
0: 3. Harmadik emelet 1.
1: Második emelet 5.
0: Lomtalanítás.
1: Lomtalanítás.
0: Lomtalanítás.
1: Lomtalanítás.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu

0: Lakmacsun Rádió. Tíkat, szöcske, kóla 2016 óta.
1: A Lakmacsun Rádiót az italműhely támogatja.

Sofía.

Ability Trash. A pretty trash.

A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaörödünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet köszvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

0: Hello, hello Magyarország, ez itt a String Theory, a Tenisz Magazin, Lórival és Petivel, és a vendég...
1: Szabó Gábor.
0: Nem. Mennyire fedjünk föl? Gergő, Gergely, mehet vezetéknév is? Bevállalod? Beleállsz?
1: Persze.
0: Pápai Gergely, nagyon-nagyon-nagyon örülünk, hogy eljöttél.
2: Az Y-os pápai.
0: Az Y-os, az arisztokrata.
1: Igen, van egy másik valamilyen... átlátszó, vagy nem tudom, hol valami.
2: Na tessék, tehát még át is, igen, át is mehetne a dolog, ugye át is hallható lenne, úgyhogy jó ez így.
0: Jó ez így?
2: Jó ez így, aha.
0: Jó, akkor
2: az Y-nál.
0: Akkor maradhat mindenki. A izék rendben vannak a moderátorok, te meg én? Vagy?
2: Igen, igen.
0: ez a hetedik adás, ilyesmi, és egy... ilyen kicsit az leírja, hogy perszónákat, tehát egy ilyen vendéges műsor lett ez a String Theory, és ilyen szerintem tök érdekes perszónákat hívunk meg. Bocsánat, hogy egy ilyen most egy dobozolva vagy, egy personifikálva vagy, mert ugye minden ember egy perszóna végül is. Úgyhogy ezt hagyjuk is. Szóval te egy egyébként mérnök vagy, szóval kezdjük ott. És mindenki, aki valahogy ide bejön, az vagy tud teniszezni, vagy szereti a teniszt. Arra figyelni fogunk, hogy ez a kettő együtt ne teljesüljön? Ez lehetne egy ilyen arcpolitika, nem?
2: Hát, igen.
0: Lehetne. Igen, igen. Csak azért, mert van egy
2: próbáljuk, én azt mondom, egyszer azért próbáljuk, hogy milyen az, aki tud is teniszezni, és ért is hozzá. Tehát,
0: hogy
2: ilyen nagy
0: egység. Ja, arra nem gondoltam, hogy aki tud teniszezni, az lehet, hogy mindig, tehát a szükségszerűen ért hozzá.
2: Nem feltétlenül.
0: Nem feltétlenül, mi? Aha. Nem. De valószínűleg,
2: mert
0: aki
2: nem
0: tud teniszezni...
2: tud róla beszélni, igen. Vagy nem tud reflektálni.
0: Meg hogy mérjük, arra, hogy tud teniszezni.
2: Meg olyan szempontból reflektálni, mint ahogy mi szeretnénk, hogy reflektáljon, ez meg más dolog.
0: Meg hogy mérjük azt, hogy tud valaki teniszezni. Mitől tud?
1: Bemondásra.
2: Hát figyelj, hogyha van valami...
0: Vagy volt ezerbe?
2: Volt valami rankingje, nem tudom, versenyzett.
0: Volt ezerbe, jaj.
1: Vitt volna a Real Madrid.
2: Ja, volt ezerbe, igen.
0: Micsoda?
1: Vitt volna a Real Madrid 2000-be, de...
0: Ja, ez az izé, a...
2: Ez klasszik, igen. Csak lesérültem, és tudod, nem, és nagyon rossz lett. És
0: vagy a tranzitív. Tehát mindenki ismer olyat, aki megverte a Tommy Haast. Van egy ilyen tézis, és akkor így véve, tehát érted, akkor így hoppolva mindenki tud teniszezni. Szóval a teniszfen, és... szóval a teniszfen, hogy a teniszfen az érte a teniszhez, az megint egy másik filozofikus kérdés, de Gergő, tehát az nem túlzás azt mondani, hogy te tenisz barát vagy, ugye?
1: Abszolút, hát én szerintem talán az összes Djokovic meccset megnéztem, amit adnak a tévébe, én nem tudom, egyszer rákattantam, tehát akkor kezdhetjük ezzel is, hogy miért gyukolok én a Djokovicnak. Egész úgy kezdődött, hogy meg 90-es évek elején elkezdtem kiválogatni a tévéújságból az ilyen kis képeket. Nyilván akkor még nem játszottak, amit én csak néhány éves volt. Én néztem, hogy van egy hosszú hajú csávó, és nagyon vicces ruhákban van, André Agassinak hívták, és azt belagadtam egy ilyen könyvbe, és akkor így nem csak őket, mint én Bud Spencer, meg ilyen hülyeségeket ragozgattam, mert szerettem mindent gyűjteni.
0: És hány éves voltam?
1: 90-valahányban voltam. Azt tudom, hogy amire első
0: jó, szóval nem tegnap egy éve volt. Igen.
1: Michael Cheng és Pete Sampras meccset láttam, és emlékszem, hogy nagyon nem tetszett nekem a Sampras, hogy ott egyfolytában izzadt, mondjuk én is egyfajtában izzadok, de hogy...
2: Akkor még nem izzadtál.
1: De akkor még nem izzadtam annyira, igen, igen. És akkor valahogy így...
0: Mi ő izzadós volt a Sampras?
1: Nagyon, neki valami extra izzadt.
0: Tényleg.
1: Így húzta le ilyen
0: izzadat. Igen, na jó, de azért már nem volt csuklószorítója, meg fejpántja.
2: Ez igaz. De a pólója extra... ilyen nagyon
0: extrán, igen. Zidánosan?
2: Van erre valami... Pólóban jött le erre, ez nekem is rémik. Ugye ezek a nagy bő pólók voltak akkoriban divatosak, a 90-es években. Behozzáteszem. Szerintem az Agassi az tényleg egy ilyen, nem egy izadékony ember volt.
1: Igen, ő más volt, és kettő között volt a különbség, úgyhogy a nyáladzósnak hívtuk a Sampras-t, és akkor az Agassi volt, aki szimpatikus volt, hát mindenféle idióta ruhák voltak rajta, azt tetszett, és egy ilyen gyerekként nekem csak annyi volt, hogy de jól néz ki, és akkor rukkoljunk neki. Úgyhogy egész így kezdődött, és akkor ilyen szakmai alapon kezdtem drukkolni, emiatt az Agassinek, mikor láttam a meccseket. Úgyhogy így történt, hogy aztán az összes Agassi meccset, amit lehetett, azt megnéztem. Emlékszem, mentem be így.
2: Nem, ez így kezdődik szerintem, nem? Szóval, hogy kell valami... Nem
0: na, tudom, és akkor a Djokovic híd az, hogy? Az igen, nem...
1: igen, azt a szép lassan, ugye, amikor Agassinek már lefele ment a szekér, akkor jött fel a Federer, és nekem ő sem volt szimpatikus, meg nagyon hülyére ajnározták, és én just se fogok neki drukkolni, akkor is. Tehát én egyszer választok egy embert, akkor kitartok mellé, tehát most is a Milánra drukkolok, de hát minek? Szóval, hogy én így voltam vele, hogy nekem a Federer nem tetszik, és akkor jött még a Nadal is, meg még kevésbé se tetszett, és akkor úgy tetszett, hogy az Andy Murray, meg a Djokovic, akkor jöttek fölfel, mondom, ez a két srác, ez sokkal szimpatikusabb, tehát, hogy így mindig valahogy így nehéz útjuk volt, hogy át kellett legalább az egyikükön rágni magukat, ahhoz eljussanak a döntőig, tehát hogy a Nadalt meg kellett venni utána, a döntőbe játszassál a Federerrel egy idő után, és akkor ezzel mindig valahogy elbuktak egy darabig, de olyan, ami ilyen népmesei hősként lehetett.
2: Most nem egy ilyen, nem tudom, ilyen személyiségtesztként, de hogy vagy van benned egy ilyen, hogy akkor az underdognak, mert ez picit ez a...
1: Van bennem, vagy az, biztos.
2: Hogy mindig az underdogot választod?
1: Igen, ilyen lehet. Meg...
2: Mert olyat, tehát őszintén szóval én most nagyon örülök, hogy találkozom egy Djokovic fannal, mert én nem találkoztam még nagyon.
1: Én gondoltam, hogy ez egy ilyen ritka
2: fajta. Tehát tulajdonképpen ez már... Ez
0: mondjuk te azzá lettél, képes, szóval itt van egy ilyen...
2: Ezt akartam mondani, hogy én most bevallom, hogy én most neki fogok szurkolni a Wimbledonban, ami egyszerűen furcsa, hogy egy ilyen mondat elhagyja a számot, de hogy tényleg, na, aha. Bocsánat.
1: Igen, én is öregkorán is megszerettem a Federert, úgy voltam vele, hogy akkor... nyerje meg, nem tudom, amikor éppen a Djokovicnak voltak ilyen problémái 2016-17 táján, akkor nagyot ment még egyszer az öreg, és akkor én is nagyon drukkoltam neki, meg utána is, meg előtte is, hogy akkor megtanultam tisztelni, vagy nem tudom, így az idős korára. Meg...
0: Figyeljetek, ez most egy ilyen kicsit egy ilyen gót nosztalgiába mentünk át, kéretlenül erre, hát úgy kéretlenül, vagy hogy mondjam, tervezetlenül, ami egyébként mindig valid téma, tehát a gót téma az mindig valid, és kicsit szóljunk a nyitó trackről, mert a minden igaz, és picit ilyen skizó, hogy most minden igaz azok, hogy volt-e nyitó track, vagy sem, ennek megvannak a médiatechnikai okai, de minden igaz,
1: Martin
0: Solveig szólt, amit te kértél, te hoztad. Nagyon köszönöm én is, lehet, hogy Lóri, te is köszönöd, azt nem tudom, de hogy ezt így visszahoztad a tudatba, vagy nekem lehet, hogy még az is lehet, hogy Susan bele hoztad a tudatomba ezt a videót, nem tudom, hogy mennyire, tehát hogy csak amnézia, vagy valahogy így lekerült, így a, nem tudom, kitörlődött. Mindenesetre Martin Solveig és Dragonet számáról van szó, 2011-et írunk.
2: Fit Bob Sinclair, nem?
1: Így van.
0: És Fit Bob, igen, Bob Sinclair az egy másik ilyen French hero, és akkor ők ketten, nézzétek meg, egy karosz meccset játszanak, és ott is megjelenik a Djokovic úr.
1: Két hősöm, mert a Monfils két, a másik. Monfils
0: és Djokovic feltűnik. Egy elképesztően boomer termék, így most, szerintem akkor is nem, tehát ez, hogy akkor se lehetett ez már edgy, tehát már akkor is ilyen cringe dolognak, vagy nem tudom, de most szerintem amúgy, tehát most így 20-26-ban nagyon szórakoztató.
2: Annyira nem, mert az egy kevés ilyen tenisz zene van, vagy ilyen, nem tudom, vagy
0: meg. Ja, úgy értve, jó.
2: Illetve, hogy a Roland Garroshoz kötődik, hát végülis.
0: Jó, de ez a match, ez az, hogy néz a csaj, aki bejön neked, és akkor te egy ráturbózol, és aztán meglátod, hogy...
2: Jó, de kicsit az én ironikusom van ez megmutatva. Szóval mindenkinek ajánljuk, hogy nézze meg a klipet.
0: És döntsétek el, hogy ebben mennyi
2: van
0: az ironia.
2: Van egyfajta játékosság, szerintem van irónia, meg a karakterek is, hogy ilyen kis szerencsétlenek, tehát hogy ilyen kis bénák.
0: Hát igen, jó, tehát jó ember vagy, a jó ember az nem tudom, a rosszban is jó, tehát, de nem, tényleg biztos, hogy azért ez egy finomabb termék. Ami
2: én se látom már finomnak most egyébként, tehát, hogy valószínűleg akkor még úgy nagyjából ülheted, de...
0: Igen, tehát ez is egy sok réteg van itt, hogy most 11,
2: mikor
0: igen.
2: Volt, az 15,
0: arra mindjárt visszatérünk, hogy mikor volt, csak még annyit, hogy amit én mindenképpen elismernék ebben a termékben, hogy tenisz játékilag korrektül van összerakva, nem? Tehát ez a két faszi lehet, hogy tényleg együtt mondjuk egy ideje már játszanak, meg a Solveig most ennek kapcsán, hogy elküldte nekem ezt a gemet, láttam, hogy ő talán ott is volt a Monfils búcsúztatáson, és ő, vagy nem tudom, valószínűleg ott volt a stadionban, de ha nem is, Instán osztott ilyen, nem osztott, hanem posztolt egy olyat, hogy kösz az óriási...
2: Valószínűleg nem véletlenül ők csinálták.
0: Igen.
2: Viszont kérdezzük meg a szakértőnket, hogy neki milyen érzéseket, értem, nem tudom, milyen értelmezéseket hozott elő ez a...
1: Aha. Én nem vagyok bölcsész, úgyhogy nem fog
0: segítség...
1: mély lélektalma belemenni.
0: Tehát, hogy kapja egy mankó kérdést, te is válaszolsz, Lóri, csak nem tudom, hogy meg tudtad-e állni, hogy meg ne nézd, de hogy 11, tehát téged direkt nem vontunk be. 2011, ugye most ez az adás szezonálisan egy Garros és Wimbledon közötti ilyen teniszvilágér, nem tudom, helyzetjelentés egy picit. Kérdés az, 11, mi történt a Garroson, mondjuk a döntő elég, meg a Wimbledon döntő, hogy van-e rekollekciód?
1: 2011, hát nyilván Garroson biztosan Nadal nyert. nem lehet mellé lőni.
0: Korrekt.
1: És Wimbledonban, hát akkor szerintem lehet, hogy azt már a Djokovic nyerte.
0: Jó vagy. Ezért vagy itt. Ezt, hogy mondjam, ezért vagy itt. Szóval én ezt nem, tehát ezt nem így tudom így csuklóból, mint te, hanem megnéztem. Valóban a Rafa nyert, a Federert verte 4-ben.
2: Ugye volt egy híres negyed döntője a Djokovic-sal, ami ugye gyakorlatilag az volt a mondás, akkor már szerintem legalább 6-szor vagy 7-szer verte meg a Nadalt 2011-ben, ez a nagy áttörésébe, és ott a negyed döntőben a Federer állítja meg egy szerintem a valahol legjobb, talán szerintem egyik legjobb salakos játékával, és biztos, hogy a legjobb Roland Garros meccsével 5-szetben. Uh-huh. Nézzétek vissza ilyen highlightjait, tehát olyan egykezes, volt egy nagyon híres ilyen egykezes fonákja, amit így visszatett egyenesbe, amivel gyakorlatilag ott eldőlt a meccs. Mondjuk így visszapöckölte, droppolta, egy ilyen hatalmasat játszott, és gyakorlatilag azt nem mondom, lejátszott a Djokovicot, mert nagyon jól játszott a Djokovic, de a Federer nyert a végén.
0: Így került a döntőbe.
2: Igen, és volt egy ilyen mondás utólag, hogy ha nyer ott a Djokovic, akkor a Djokovic nyeri a Roland Garrost, és lehet, hogy az egész Nadal éra hamarabb leáldozik, vagy le tud áldozni, vagy a fene tudja, persze, mert aztán ugye tudjuk, hogy máshogy alakult az élet, de hogy meg nincs is értelme ennek, de hogy úgy ez egy fontos forduló volt, hogy így tulajdonképpen azért a Djokovicnak azt hiszem, hogy körülbelül vagy 70 és 80 közé teszem azt a meccs számát, amit nyert ebben az évben, valahol volt legtöbbet, és ez volt az a kevés vereség, amit tett elszenvedett. Kiegészítem.
1: Köszi. Ez nem volt.
0: Nekem se volt már, meg ez nagyon-nagyon érdekes, mármint jó fullos adalék, hogy akkor ez ugye a Federerről ez egy ilyen alapvetés, hogy ő azért ott csalakon azért szenvedőse volt, egy garossza van, és akkor itt meg történt egy olyan, hogy igazából ilyen Grand Slam győztes szinten játszott
2: abszolút,
0: ott.
2: Abszolút.
0: És akkor a Wimbledon pedig a Rafa ellen nyerte a Djokovic 11-be.
1: És ki volt az elődöntőbe? Még ő játszott a Federerrel, valahogy biztos. Mert akkor gondolom, az már olyan időszakban, amikor a Murray is ott az első 4 volt. Tehát ugye mindig ők játszották a elődöntőket 4-en. Az már szerintem talán az a korszak lehetett, de nincs nálam semmi.
0: Igen, nálam is kevés van, a professzor úr majd segít nekünk. Hogy ahhoz mit szólsz, Gergő, hogy az mindig egy ilyen, pláne hozzászoktunk ahhoz, lehet, hogy most már meg erről is szeretnélek majd titeket kérdezni, hogy mit gondoltok erről.
2: Hogy látom egyébként, tehát a Congától kapott ki egyébként 11-ben a Federer.
0: Uh-huh. Ja.
2: És Rafa pedig Andy Murray-t verte.
1: Aha.
2: És akkor a Djokovic Congán, ugye Djokovic jutott túl, és akkor így.
0: Jó tippelt, hogy ott tólálkodott.
2: Fasza egy év lehetett, mert tök izgi, most így visszatekintve.
0: Hogy ugye új Grand Slam győztes van, ami a Big mondjuk 4 vagy 5 érában az egy ilyen volt így szökő évente volt egy vagy se. És akkor most egy másik éra van, és akkor itt is kiment a divatból ez az új Grand Slam győztes. És most úgy láztam győztes.
1: Én olvastam ezt is, hogy akkor most a Big Three van, vagy nem tudom, a Zverevvel, és azért kicsit azért mosolyra görbült a szám, szóval azért nem gondolnám, de azért az óriási tett, hogy végül is sikerült végigmenni ezen az úton. Azok után, hogy a két fő esélyes kiesett, meg aztán Djokovicot is ide a Fonseca eltakarította.
0: Ki volt a két fő esélyes?
1: Hát a két fő esélyes...
0: Jó, hogy az egyik első indult.
1: Kettő.
0: De hogy szerinted lesz... akkor ez egy izé lesz, ki volt? Del Potro volt ilyen Van Slam Wonder, ugye?
1: Aha.
0: A medvegye egy is egyet
1: is,
0: nyert, nem?
1: Igen, egyet nyert. Djokovic ellen.
2: Szóval, de, hogy... Mondjad.
0: Mondhatod olyan te is, hogy ki...
2: Egyszerűen az, tehát az, hogy tényleg a Zverev egy nagyon furcsa karakter minden szempontból szerintem, és szóval, hogy az, hogy most nyerni tudott, az kellett az, hogy tényleg mindenki eltűnt. Tehát, hogy, és még ezt a meccset is épp, hogy nyerte meg. Tehát, hogy valahogy egyszerűen az, hogy ő Roland Garros nyerjen, vagy hogy egyáltalán Grand Slamet nyerjen, ez szerintem ez nem reális elvárás vele szemben. Nem azért, mert nincs meg a tenisze, egyszerűen nem, mint versenyző, szerintem ezt nem tudja ő ezt valahogy.
1: Passzív, nem? Nekem az az érzésem mindig így.
2: Én nekem is egyébként.
1: Bepasszívodik.
2: Igen, meg, tehát, hogy egyszerűen most, ha most ilyen tenisz technikai vagy szakma, vagy ilyen tenisz szakmailag nézzük, szerintem például a szervája nem tud mindig olyan lenni, ami, tehát sokszor a szervájával veszti el, tehát gyakorlatilag második szervája ilyen hihetetlen gyenge tud lenni, remegős, nem erős, nem tud játékba lenni, tehát hogy, és iszonyú hullámvölgyekben tud, tehát egy kétszetben ott megvan, ott tényleg mindenkit meg tud venni, de az, hogy ott egy ilyen ötszettesben szerintem, tehát ha nem a Koboli van ott, hanem lehet, hogy egy Fonseca, akkor szerintem a Fonseca megveri. Tehát, hogy aki egy... Most lehet, hogy a Fonseca megint nem volt jó példa, de hogy valami nagyon agilis játékos. Egyébként a Koboli is akarom leírni, csak...
0: Érdekes, hogy ezt mondjátok.
2: Őszintem a játékhoz képest a maximumát nyújtotta most legalábbis. Tehát.
0: Most az, hogy ugye ő... Ez az ötödik Grand Slam döntője, ugye? Tehát ő hatodik. Volt négyszer... Én úgy, 4 plusz 1, vagy lehet, hogy már a hatodik, én úgy emlékeztem, hogy négyszer volt döntőben. És tényleg ez a passzív, nekem is ez volt vele a bajom, hogy passzív. Tehát amikor emlékszem arra a team az első döntőjére, a team Zverev, ott te védted meg, Lóri, szerintem jól védted meg, hogy akkor nem volt senki, vagy nem lehet, hogy a mással dumáltam erről, hogy akkor az egy szellem meccs volt, ugye az egy koronavírusos időszak volt, és hogy akkor azt hiszem, hogy igen, mással beszéltem erről, és akkor ez tényleg fair azt mondani, hogy amikor nincs ott senki, akkor tényleg, mert emlékszem, hogy az ilyen löbbölgetés volt az ötödik szett. Tehát fostak mind a ketten ilyen maxra,
2: volt,
0: és
2: igen.
0: Borzalmas
2: nagyon durván megsérült a team igazából.
0: Ja, a team meg volt, hogy húzta a lábát, vagy nem tudom.
2: Játszott már.
0: És ott tényleg azt éreztem,
2: tehát az indokolt, hogy ott
0: ja, hogy ő alibizett. Jó, de az, hogy tényleg, amikor nincs ott a közönség, akkor tényleg lehet, hogy nem húzod meg azokat az extrákat.
2: Nem értek egyet, mert a Nadal és a Djokovic fantasztikus.
0: Igen, játszott. Ez egy kurva jó döntő volt a Garros.
2: Ugyanabban az évben, vagy egy évvel később.
0: Azért igazad van. Ez egy jó kontra. Minden esetre én azt láttam, tehát a két fő kritika az Ereven, hogy passzív, és hogy megremeg a szervája, én szerintem mind a kettőt tök jól meg tudta reparálni, és én azt látom, hogy tehát én úgy vagyok vele, hogy time will tell, hogy ő hogy most tényleg big három lesz-e vagy sem. Én szerintem nagyon, és azt se láttam, hogy igazából eltakarította az embereket maga elől úgy, hogy hogy szettet is alig vesztett, nem? Így a döntőig kb. És Mensziket meg úgy lesimázta kb. Úgyhogy a Menszik meg ilyen brutál játékkal simázta Fonsecát. Szóval, hogy én azt láttam, hogy én azt érzem, hogy egy ilyen gép lett. Így darálja az embereket, kibaszott mélyen játszik, meg is húzza most már, nincs gyengéje. Hát a tavaly ősszel emlékeztek, hogy a Alcarazzal miatt játszotta a indoor szezonban, nem is tudom hol, Párizsba vagy hol. Tehát olyan, hogy max kellett az Alcarazzal, és akkor tényleg piken játszott a faszi. Úgyhogy nem tudom, én lehet, hogy valamit, de az is tény, hogy nem tudom, mikor Sinner meg simázta.
2: Mindig hullámzó a teljesítmény, tehát most megnéztem a statisztikát, a Sinnerrel 14 meccset játszottak, és 10-szer nyert a Sinner, és 4-szer a Zverev, és az elmúlt 9 meccsüket a Sinner nyerte. Tehát, hogy egy ilyen dominanciát, ha most ezt így egymás mellé tesszük, a Big 3-ból, akkor vagy Big 4-ből, hát ritkán volt, hogy valaki ennyire rossz lenne a statisztikája valamelyikkel szemben, tehát valahogy úgy, ez meg azt mutatja, hogy valahogy még sincs ott teljesen, tehát ez katasztrofális, ha nem nézed. A jelenkori legjobbal ezt tudja játszani. És ugye volt benne rendszemdöntő, kétszettes meccs, mindenféle dolog, tehát nem lehet azt mondani, hogy csak egy bizonyos, nem tudom, körülmények között borításon, nem mindegy.
0: Ja, let's see. Én a döntőt is úgy néztem, hogy ajándék.
2: Nekem ő nagyon nem az emberem, szóval, hogy nem csak a játéka miatt, hanem ezt az ő figuráját, ugye, tehát és most ugye ez egy érdekes dolog, nem muszáj be belemenni, hogy a Szabó Gábornak volt két cikke is erről, hogy akkor az Zverevnek ez az ügye, ez mennyire releváns, mennyire nem. Én azért azt gondolom, hogy olyan szempontból az, hogy ez a csávó azért, tehát, hogy nem tudja lemosni azt a problémát, hogy tulajdonképpen nem vált felelősséget ezekben az ügyekben. Ugye itt arról van szó, hogy két barátnő és azzal kapcsolatban belül erőszakkal vádolta őt meg. Ugye mivel nem jutott tárgyalásig, ugye egyik ügy sem.
1: Megegyeztek, nem?
2: Ez egyik esetben megegyeztek, a másikat végül is ejtette, vagy valami hasonló volt. De azért ez, hogy mondjam, olyan véletlenül nem történnek ilyen dolgok. Tehát, hogy... és nyilván nem arról van szó, hogy és egyáltalán nem ezt akarom mondani, hogy akkor valakit örökre el kell tiltani, meg nem tudom, közhivatalt, meg neki szerepelje, nem tudom. Viszont ha nem vállalod a felelősséget, tehát ha te kiállsz és azt mondod, hogy az meg elcsesztem, csináltam hülyeséget, vagy van egy per, ahol ez valahogy így, nem is kell ezt kimondani, hanem van egy ítélet, amiben van egy felelősségre vonás,
0: de várj, akkor ez lehet szerintem tisztelt. Most bizonyítva van, vagy nincs bizonyítva? Én nem követtem.
2: Csak tehát tanúvallomás van erről, vagy nem tudom, tehát vád van. De mondjuk kettő, tehát hogy...
0: Jó, hát nem tudom, nem erre szokták mondani, az minek a védelme?
1: Ártatlanság.
2: Ez akkor érdemlen, nem, az akkor lenne, hogyha ha ez... per lett volna ebből. Tehát, hogy ez így szerintem nem. Tehát sose lesz ebből, sose tudja ezt lemosni ezáltal.
0: Na jó, de azért nem lett per, mert a másik fél is azt mondta, hogy jó, akkor megdumáljuk pénzbe.
2: Hát eszméletlen összeget fizetett.
0: Na jó, de hogyha a másik fél azt mondja, hogy...
2: Ez teljesen mindegy. Hogyan, de az egyetemes, itt nem tehát a másikkal szembeni okozott kár, nem csak erről van szó, hanem itt általánosan egy...
0: Értem, csak mi van, tehát hogyha most ördög ügyvédéznénk, aztán tényleg ezt valahogy zárjuk karanténba ezt, mert ez valószínűleg messzire visz, de hogy ördög ügyvédje mondhatja azt, hogy na jó, hát lehet az, hogy két csajzé ki akarja használni a helyzetet, tehát lehetne ez... elméleti lehetőség van erre, nem?
2: Van, de hát hogyha így lett volna, akkor miért nem vállalta a pert?
0: Ja, akkor miért adott pénzt? Mert az vagy, mind a kettőnek pénzt adott, vagy mi?
2: Nem, hogy az
0: van?
2: Egyik esetről nem tudok, a másik esetben pénzt adott. Pénzt, ugye az anyja, a gyerekének az anyja is.
0: Ja, értem, és akkor azt mondod, hogy ez eléggé az irányba, vagy azt sejteti, hogy vaj van a füle mögött, mert különben nem mondaná azt, hogy itt van egy rakat pénz.
2: Azt.
0: Aha. Ja, hát ez fair to say. Ja.
1: Nem tudom, hogy most mennyire kapcsolódik ahhoz, hogy mennyire jó játékos vagy, érted, hogy én nem tudom, hogy a Szabó Gábor miért rúgózik ezen, talán, hogy két cikket is.
2: Ebbe igazad van, viszont például az, hogy megnéztem, hogy milyen a komment erdő, ami alatta van, és gyakorlatilag csak ilyen áldozathibáztató megszólások vannak, tehát hogy minek ment oda, miért volt biztos, hogy csak pénzt akartak, egészen vállalhatatlan egyébként. Tehát valahogy ez számomra úgy leképez valamit arról, hogy Magyarországon ennek az ügyeknek a kezdés, és nem azért mondom, mert én ennek van óriási bajnoka lennék, de van egy érzékenységem erre, hogy azért ez furi. Vagy hát tényleg, amit az emberek reagálnak erre, azt szerintem teljesen vállalhatatlan, és azért ebben vannak precedensek Magyarországon, tehát az, hogy mondjuk hogyan tekintünk a sportolóra, ő milyen szereplője a társadalmunknak, milyen értéket ruházunk rá, ebben ugye nyilván nem a vádló, vagy a, hogy mondjam, itt a a szenvedő alany mellé fognak állni az emberek, hanem azt mondják, hogy a sport, hát az animus. Bocsánat, például volt egy a Pásztor István válogatott kézlabdázónak volt egy ügye, egy 80 körüli éves bácsit ütött el gyorsanhajtással és járdán. Uh-huh. Végül kapott, tehát elítélték, de aztán felfüggesztette.
1: Meg is halt.
2: Meg is halt. Ha. És felfüggesztették, végül elengedték őt egyébként, és gyakorlatilag nem kellett ülni a börtönben, nem volt börtönben. Uh-huh. Szóval ugye ez egy ilyen magyar társadalomról beszélünk, 16 év NER után. Én azt hiszem, hogy ez, na mindegy, szóval ez most már messzire vezet,
1: elnézést kérek. Ez még NER előtt volt, ez még nagyon régi cucc, elnézem
2: én is. De az ítélethirdetés az nem. Az, ja, igen, a tízes, igen, tehát ez nem annyira régi sztori amúgy. Uh-huh. Igen. De igen.
0: Jó, de mondjuk mindegy, az, hogy
2: tényleg, a... most ez kicsit nagyobb...
0: Nem, amúgy, tehát ez izé, ez jó és mint rossz téma, úgy jó téma, hogy rossz téma, és fontos téma, és ha megvannak az infók, akkor erről lehet meg fontos beszélni. Valószínűleg azért itt ugye van az a kommentfal, ami kicsit ilyen magyar nép lelket kódolja, vagy így mutatja be, de az egész ügy ugye az nem egy magyar ügy, hanem nem. Nemzetközi, vagy inkább német jogi ügy, ugye? És az, hogy ott engedték ezt, tudom, hogy az a német, az igen. Egyik az biztos, hogy német, szerintem mind a kettő igen, német igen, ilyen igen, jogterület. Most ez meg megint tényleg nagyon mély kérdés, hogy miért engedi a jog az, hogy akkor ezt így meg lehessen állapodni peren kívül. Igen, meg ez, hogy

0: Ti mennyire éreztétek, azt nem is, hogy korszakváltónak, de hogy, hogy valami, mégis igen, szóval mennyire éreztétek korszakváltónak ezt a Roland Garrost, most nem az Zverev felől nézve, hanem negyeddöntős szereplők, és nyilván itt esetben a korukra értem, és nem tudom, tehát, szóval, hogy látszik-e már az, hogy milyen lesz a jövő tenisze ebből?
1: Hát azt nem tudom, hogy ki lesz a harmadik meg a negyedik, itt a két nagy mellett, tehát hogy a két új nagy mellett, úgymond. Én arra vagyok kíváncsi, hogy a Mensik, vagy nem tudom, hogy kell mensik, most mondani, Mensik, ugye? Mensik. Aha, hogy például a Mensikbe bíztam, hogy ő lehet, meg, én, meg ugye ez a Fonszéka gyerek. Én azt néztem a Djokovic meccsen, hogy na jó van, ezt most mensik, be van, be, mensik. Beárazzák, ezért gyorsan kétszett, és aztán utána szép lassan így láttam, hogy így elfogy. Elfogynak a ötletek, és ez a sász meg mindent beütött, nem tudom, tényleg, vele minden megvan, amiben az Zverevben nincs, meg vagy nem tudom, tehát hogy bevállal bármit, és úgy előtte volna magad, Djokovic is csak így nézett, hogy ilyeneket én szoktam, vagy nem tudom, de ő szokott ilyen porzósakat.
0: És rövidítések, mennyit igen. Rövidített, ja. Már bocsánat, szarán rövidítette a Djokovicot.
1: Ja, hát hogy, igen, tudta, hogy
0: tudta, hogy az nem,
1: nem fog.
2: De egyébként nagyon, most egy kicsit úgy olyan ilyen értetlenül állok azelőtt, hogy a Zverevet mennyire máshogy látjuk, mert emlékszem, amikor például a bokáját törte, igen. Hát akkor dominálta a Nadalt. Emlékeztek?
0: Abszolút.
2: Kurva jól játszott.
0: Azon a meccsen, igen, ez egy és borított meccsen, tehát hogy egy tetőt behúz, igen.
2: Szóval, hogy ez a...
0: Tetős meccsen, igen.
2: Na mindegy, let's see, mert most ez biztos, hogy ez egy ilyen, lehet egy ilyen gátszakadás.
0: Tudod, bocsánat, hogy most megint ezt effekt. Mondom, igaz, de a Dimit, ugye tavalyi Dimitrov színerre, és akkor azt mondod, hogy hát ez is része a tenisznek, hogy nem töröd a bokádat, nem az ő hibája, de hogy basszus.
2: Ja, csak a, ja, az igen, és a Dimitrov tény, hogy nyert, nem tudom, VB döntőket, de
1: egyet, kettőt nyert.
2: Hogy... Igen, de hogy nem volt Grand Slam döntő közelébe sem, lehet, hogy elődöntőbe volt a Dimitrov, vagy nem tudom, de hogy azért kicsit alma körte, de let's see, szóval az mind, nem tudom, valid, hogy neki vannak ezek az gyengé, de én pont azt gondolom, hogy itt a Garrosz után itt lehet, hogy valami beérett, meglátjuk.
0: Szerintem azért nem, mert hogy például most is kikapott, és ez szerintem tipikus ilyen zverevi dolog.
2: Hát de hol kapott ki? Tehát, hogy, mármint, hogy melyik ponton és kitől szoros harmadik szetbe, tehát nem az, hogy összefos, nem szétes, nem esik szét.
0: Ez igaz, jó, oké. Okay. Jó, meg
2: és úgy, hogy megnyert egy Grand Slamet 11 héttel előtte.
0: Tudod, Nadal ezt vitte, tudod, szóval, hogy ezeket hozta.
2: Tehát... Nadal első indult Halléban. Szerintem azért, mert
0: te Halléban... Queensben igen, és ott volt, hogy nyert. Minkor Queensben nyert,
2: sokat nem ment Queensben.
0: De azért ment. De.
2: Igen?
0: De mindegy, jó.
2: Fia, egy héttel azután, de igaz, hogy ilyet, szóval, hogy azért láttunk már ilyet, csak most nem egy 20 pluszas Grand Slam bajnokot látok az Zverevben, én nem ezt mondom, tehát én most a Nadal meg a három ilyen faszi volt, aki ezeket beadta. Na, szóval igen, tehát hogy a kérdés az volt, hogy mi, hogy mit látsz mit látunk a generáció váltásban, meg ilyen újak megérkezésében? Igen. Ja. Én még azt hoznám ide be, hogy mit szóltok ahhoz, hogy a két 500-as füves versenyt, ugye a elő Wimbledoni hetek, ugye az egyiket a
1: Tiafó
2: nyerte, a másikat meg a Cserundolo.
0: Igen, ez
2: hogy ez szerintetek, ez most egy jó vibe? Így a teniszre nézve? Tehát most így milyen az a kérdés, amit felírtunk, milyen egy ambiciózus tenisz szerető embernek most a hangulata, hogy ezek nem kicsit ilyen, nem tudom, egy ilyen jobb híján helyzet van most?
1: De abszolút. De hát, akkor is meg kell nyerni a meccseket, tehát így, akkor is be kell jutni a meccspontot, úgyhogy erre képes volt a Tiafó, hogy bedarált mindenkit. Nem tudom, lesz-e még egy ilyen alkalmat, megragadta, mint az Zverev, tehát, hogy sikerült átmennie. Uh-huh. Úgyhogy ez szerintem mindenképpen...
0: Én nagyon örültem a Tiafó győzelmének.
1: Ja, szimpatikus csávó.
0: Ja, meg, csak... meg, hogy úgy nem nyer. Tehát, hogy ő az, aki nem, általában nem tudja.
2: Igen, nyer, igen, igen, igen.
0: Basszus, ugye,
1: ja, nyer két-három meccset, aztán hazamegy.
0: Igen, nem. Igen. Nem, nem szóval döntőzik, de hogy döntő, ráadásul nyerje is. Tehát, hogy ráadásul, hogy a Fritz ellen,
2: aki... Fritz ellen, aki...

0: fullos
1: füvön. Nagyon jó, ja. Stabil ezektől megnyeri.
0: Igen, ezeket megnyeri, igen. És őt meg nem.
1: Nem. Ez tök meglepő nekem.
0: Ja, persze, csak nem az van, mint... Tehát, hogy tényleg az van, hogy egy picit... Mint hogy a női teniszben van az, hogy nem tudom, a...
2: Full kiszámíthatatlan?
0: Igen, tehát most hát föl kéne a Grand Slam győztesekhez sorolni az elmúlt 10 évből, akkor lenne, nem tudom, ott 40 név. És ez a kalandor tenisz látom most egy picit így ilyen mintázatban. Hogy is szokták mondani? Ez lehet, hogy ilyen nem is tudom, mi izmus, hogyha nincs, ki megy el, hogy cincognak az egerek? Szóval picit, hogy így...
2: Macska.
1: Ja, macska.
0: Macska, igen. Tehát, hogy így most így a macskák azok így, nem tudom, így lábukat törték, meg ez az amaz.
1: Én egyébként azt mondom, hogy és egy mondat csak, vagy így ezt így bedobom, hogy szerintem a füves szezon kezdete, ami nagyon rövid persze, az mindig hoz ilyen fekete lovaknak is hoz ilyen eredményeket, mert hogy annyira más, mint a korábbi, és annyira speciális játékot igényel. Persze ez igaz mondjuk a salakra is, de hogy tudnak olyan meccsek jönni, hogy egy Dustin Brown megveri Rafael Nadalt, aki kétszeres Roland Garros győztes, és az, hogy mondjuk most épp kinyert, ez szerintem picit benne van, hogy ez picit így random, és kellett az, hogy ugye a Sinner visszalépett, Alcaraz az nem játszott, szóval hogy egyszerűen Djokovic nem játszik, tehát hogy így. Ja.
2: De ez tök jó, nem tudom. Tehát, hogy lehet, hogy csak azért, mert az én kedvencem nem játszik, és akkor azért, de hogy szerintem tök jó, hogy nem mindig ugyanazok az arcokat látod a döntőben, hanem van másnak is kis tere, hogy akkor odaérhet a végén, tehát hogy tök jó. Ennek örülök, meg emlékszem a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, amikor a Agassinak már lefele ment, akkor is Kafelnyikó, mindenki nyert egy-egy grenzle, mert mindenkinek volt valami nagy esélye,
1: Safin, igen.
2: Azért azok jó idők voltak.
1: Ők szerintem nagyon jó teniszezők
0: voltak. Ők amúgy nagyon jó teniszezők voltak.
1: Az a baj, hogy nagyon jó karakterek is voltak. Igen, az a baj,
2: ezek se rosszabbak.
1: Nem, ebbe igazad van, de valahogy...
2: Nincs ilyen legenda státuszuk, vagy nem tudom, azért, mert mindig csak ilyen lúzereknek láttad őket, vagy látjuk őket.
1: De nem, hogy a karakterítod más, tényleg egy ilyen Safin azért, na, az ilyen
0: karakter. Jó, de Tiafó hozza, nem? Tehát ő hozhatja a Tiafó ezt a valamiféle ilyen tényleg egy ilyen terméket, lehet, hogy egy ilyen karakter lesz. Akkor lehet azt mondani, hogy inkább pont ez kedvez az ilyen magunkfajtáknak, az ilyen konoszőrebb teniszfogyasztóknak. És a izék vannak most kurvára ki, mint ugye volt ez a mondogatás, hogy a Messit igazából ez egy ilyen business decision volt őt nem kiállítani, és akkor lőesse a Master 3-as, és akkor 100 millióval többen nézik. Mert ez tényleg valószínűleg az lenne, hogy kiállítják ott akkor izé 100 millióan kikapcsolják a tévét. És hogy lehet, hogy most mindenki itt eszi a kalapját az ATP ilyen business departmentbe, mert lehet, hogy nekik nem olyan jó, hogy cserundulók nyerik az 500-as füves versenyt.
2: De meddig fog tartani ezt? Tehát, hogy nem hiszem, hogy ez egy hosszú dolog lesz. Tehát annyira nem kiegyenlített a mezőny, hogy ez szerintem hosszú távon így nézzen ki. Biztos nem volna jó üzletnek. De most itt van egy kis idő itt a két grenzlem között, itt tök jó, hogy ezt így megragadták, szerintem ez itt tök jó. Az más kérdés, ha majd megint ilyen grenzlem döntőket kell nézni, hogy mit tudom én, Tiafó szerunduló, azt lehet, hogy én sem nézném meg, de...
1: Amúgy én azért nézném meg, hogy na, itt csináltok, mert nyom mindenkit a tét, és meg ugye a döntők nem mindig a legjobb meccsek azért, persze vannak kivételes döntők, amikor két nagy ász játszik, hát lehet, hogy oda egyszer elérnek. Én viszont egy olyat dobnék még be, hogy valahogy az a megérzésem, hogy az a fajta ilyen dominancia, ami mondjuk ez a 3-4 játékos között korábban volt, ezt most nem látom, hogy jönni fog. Már olyan értelemben, hogy a Sinner most kiemelkedik, meg az Alcaraz is, hogyha nem sérült. De az Alcaraz például benne van, hogy vesz egy-egy mérkőzést. Egyszerűen benne van, hogy vesz. A játékából, meg ahogy ő beszél is erről, hogy benne van, hogy ezt elengedi. És ez a fajta ilyen, tényleg ilyen gépszerű teniszezés, amit egy Nadal maximálisan hozott, Djokovic, ezek mind azt csinálták, hogy egyszerűen nem volt olyan, hogy nem nyer. Szóval, hogy egyszerűen nem, tehát tényleg a Sinner szerintem ilyen értelemben a leginkább hasonlít rájuk. de másban nem látom meg ezt a fajta, ezt az ilyen mindenen keresztül, teljesen
0: gépiesen.
1: Igen. Tehát,
0: ilyen nyerő masin.
1: Igen. Lehet, hogy ez kinevelődik, mert most 19 éves a Rafael Zsodár vagy a Fonseca, azért tényleg nagyon fiatalok.
0: Ja, de nagyon sokszor nem, inkább többször nem. Tehát látszik a, nem tudom, a Ozsi Eliasszim, akiről mindenki azt gondolta, ja, hogy aztán
1: hát az
0: grenzlem, mert nem tudom, negyedik fordulóban is alig volt.
1: Hú, mennyi ilyen játékos van, egy ilyen, és még ő még egy relatíve még jó.
0: Igen, valószínűleg miatt azt se lehet, azt akartam kérdezni, de akkor ezt magamban tartom, hogy mondtad, hogy nem játszik a kedvenced, hogy kit látnál, Gergő, te a következő kedvencednek, de akkor lehet, hogy ezt meg se lehet mondani, mert
2: nem tudom.
0: Mert ahhoz az kell, hogy tényleg egy ilyen predátor típus legyen, mert nem?
1: Látszódjon az arcéle egy kicsit,
2: igen,
1: nem?
2: Igen, legyen valami karakter, amit kiriosztak, és akkor a tahó, hogy hihetetlen, de nekem tudok drukkolni, mert tudtam drukkolni, amikor ment. De nem látok, tehát, hogy én annyira nem követem, tehát senki nem nézem az Instagramját, mert nem tudok senkiről semmit, csak ami így a médián keresztül átjön. És most nem annyira látom, meg lehet, hogy már nem is vagyok az a, nem tudom, 10 éves vagy 20 éves gyerek, aki szeret rajongani valakiért, úgyhogy...
0: Mondjuk az elég, csak mondom így kívülről, hogy elég stabil a Djokovic rajongó vagy.
2: De igen, tehát, igen, de nem az, hanem az, hogy
1: valakit annyira...
0: értem, bocs, tehát, hogy átrakni a zsetont, értem. Igen,
2: most akkor, tehát én alapvetően inkább a kosárlabdát szeretem, és ott is nem csapatoknak drukkoltam, hanem ilyen játékosok, tehát az NBA-ben inkább a játékos kultusz van. És most is nehéz találni azt, aki tud.
0: Aha, lehet, hogy ez egy jelenség.
1: Amúgy ezzel én is így vagyok. Én ugye lehet, most már elmondhatom, de ezt jól tudod, én a Rafael Nadal szurkó voltam világéletemben, és most utána, amikor visszavonult, nem nagyon tudtam. És egyébként a Sinnerti nagyon bírom, szerintem egy szuper játékos, de hogy már nem tudom úgy.
0: Azon a hőfokon.
1: Nem, tehát nincs meg, és ugye, de hát ugyanúgy kezdtem, hogy te mondtad, hogy mit tudom, 17 évesen, a 2005-ös Federer elleni negyeddöntőjétől követtem a dolgait, és na, megvan.
0: Szóval lehet, hogy
1: 17 éves, de hogy nincs.
0: Tehát, lehet, hogy egy ember életébe nem két szerelem fér bele, de kettő talán, mert
1: két szerelem, igen. Két ilyen nagy szerelem, igen.
0: Max.
1: Most, hogy nem bírsz el többet, igen.
2: Hát ezt nem tudom, hogy sportágonként, mert
0: kosárlabdában
2: több is volt.
0: Hát de úgy, igen, inkább generációnként, nem? Talán tehát, hogy mit tudom én, volt a Szempreszék generációja, ott mindenkinek meg volt a kedvenc. Igen, és akkor most valószínűleg csak így köpködni fogunk.
2: Lehet, csak öregszünk, és akkor most megmázva, hogy
0: pont ez a tézis, igen, most már csak így mondani fogjuk, hogy na hát ezt...
1: Van egyébként a társadalomtudomány, ezt a degenerációs elméletnek hívja, tehát hogy általában ugye úgy nyilatkozik a régi generációkra, vagy az új generációkra a régi generáció, hogy az mindig sokkal rosszabb, tehát ez egyszerűen egy ilyen mért dolog.
2: Lefele megy minden.
1: Mindig lefele megy, egyszerűen ezt mérni lehet. Társadalomlélektanilag, holott számszakilag ez nem igaz.
0: Nem
1: lehet így vagy, mert akkor már ugye nem itt tartanánk, meg bizonyos szempontból persze ez bonyolult, hogy mi az előre, mi a
0: hátra. Igen.
2: Igen, hogy vicces lenne tényleg így lerakni, mondjuk ez a Zsodárt, mondjuk egy Prime Agassi ellen játszani, és látod esetleg a különbséget, hogy ez a Zsodár már most sokkal jobb, mint az Agassi volt akkor, de mégis, tehát, hogy most csak mondtam két random neve.
0: Igen, ez egy jó meglátás.
2: Mindenképpen fölfele mennek, mert minden fejlődik, tehát, hogy ugye táplálkozás, videófilm,
1: egyébként videózás, sokat beszélgetünk, minden. Igen, hogy ez egyszerűen nem, valószínűleg nem.
0: Figyeljetek, van még két témánk, csak hogy ne haragudj, Lóri, ezt nem szeretem más, nem tudom, médiatermékekben sem, amikor így valakit így, nem tudom, leprofesszoroznak, meg nem tudom, rásütik, hogy a tudás, a lexikon. Igen, de hogy ha már mentsik, mert ezt te ugye most lecsekkoltad, mentsik, nem Zsodár, hanem Hodár, nem?
1: Hodár,
0: ez egy sima spanyol név
1: valószínűleg. Igen.
0: Hogy beszélnünk kell még két dologról. Lesz egy, tehát a szabadkártyákról dumáljunk egy kicsit, mert az ott jó. Szerintem lehet ott az játmos egy-két dolgot. Ez egy téma még, amit még be kell, ez egy órás az a műsor, még van 20 percünk, szóval ugye nagyságrendek 10-10 perc. A másik pedig komoly, arra szeretném magunkat kérni, hogy egy komolytalan műfajban, ugye a tippelés, hogy mi lesz Wimbledonban, próbáljunk meg most tényleg a legjobb tudásunk szerint tippelgetni, hogy hogy ki fog nagyot menni, most az, hogy ki nyeri, abban van egy nagy adag lak, de azért valamilyen trendeket próbál, mit szóltok hozzá?
1: Menjen.
0: Először akkor a szabad kártyák, ugye az volt ennek egy ilyen kis sajtó bász körülötte, hogy a sajtó kiket tart arra érdemesnek, és akkor ezzel szemben meg a realitás. Hiszem a vége az lett, hogy a Vav és a kicsoda még, a Dimitrov kapott, azt hiszem, szabadkártyát.
2: Monfils nem kapott.
0: És akkor Monfils nem kapott, Berrettini nem kapott, segítsetek nekem, ő most azt hiszem, megnéztem, 49. Neki nem kéne szabad kártya, de gondolom az lehet, hogy a Garros előtt már...
2: Füves valami más van, nem?
0: Vagy van egy olyan füves ranglista.
1: Ez speciális amúgy a Wimbledon, igen.
0: Aha.
1: A pontos számítás nem tudom, hogy van, de hogy van egy... Igen.
0: Szóval
2: a brit tudósokat ülnek is.
0: Na ez most a brit tudó, erre ez most nagyon jó, igen. Szóval a Berrettini se kapott, Evans, hát az valószínűleg... Az egy ilyen nisebb dolog, igen, amiatt, hogy helyi, meg hogy visszavonul. És akkor igen, a nők közül pedig a Serena Williams kapott. Nektek van erről, először téged kérdezik, mint vendég, Gergő, neked van erről véleményed, vagy szerinted ez egy műbalhé?
1: Az egészről,
2: hát,
1: ja.
2: Nem, nincsen ennyi szabadkártya, amennyit ki kellett volna osztani, hogy ilyen nagy neveknek, tehát, hogy mindenki most akar visszavonulni ebbe az évben, így nehéz. Meg azt hallottam, hogy korábban volt ilyen hallgatólagos, vagy nem tudom mennyire ilyen gentleman's agreement így a különböző Grand Slam szervezők között, hogy akkor, ha te, mit tudom, az Ausztráliában, hogyha azt mondják, hogy oké, akkor én egy franciát, meg egy izét delegálhatnak a különböző, ugye a francia, amerikai, meg a angol
0: szövetségről,
2: és hogy valaki most fölrúgta ezt a gentleman's agreementet, nem tudom már pontosan, hogy ki, meg hogy, de hogy így emiatt így azt mondták, hogy most ők nem fognak ezzel foglalkozni, nem fognak senkivel se jó fejkedni, mert az angolt ők se engedték. Nem tudom, most
0: ki ja, most van egy ilyen, lehetett egy talán, ilyen beef. Nem
1: törlesztés.
0: Aha,
2: és akkor most így a Monfils nem kapta meg a lehetőséget, vagy hát én szomorú vagyok, mert én őt is nagyon csíptem. Én azokat a felugrós tenyereseit.
1: Ahogy ezt mondtad, ez volt a kép, így, ez volt a fejlő.
0: Ez a Monfils trademark.
1: Ez történt, így ezt így vizionáltam.
2: Meg az elnézés,
1: akkor így. És így lecsapja, vagy ez a tenyeres így igen, egy lábról.
2: Ja, szóval igen, nagyon látványos volt. Úgyhogy hát én is őt nagyon sajnálom, hát hogy most érte nyilván ő dönthetik el, tehát mit szólunk bele, tehát hogy nyilván valakinek kell írni a sajtónak is, hogy akkor ők is ebből élnek. Hát ja. Így döntöttek, mit lehet vele tenni, úgyhogy én nekem az a véleményem, hogy hát nyilván ők tudják.
1: Igen, de attól még elmondhatjuk
2: a véleményünket. Persze, jó. Egyébként csak az a
1: véleményem.
2: Én érzelmileg a Monfishoz vagyok közelebb, őt raktam volna, de hát
1: nekem van egy olyan...
2: Nincs igazságos döntés, bocsánat.
1: Nem, abszolút. Van egy olyan megérzésem, hogy most ha visszakanyarod egy pillanatra ez a generációváltáshoz, hogy szerintem ez most itt nem fog látszolni. Tehát amennyire Roland Garroson egy csomó új név jött elő a franciák 17 éves játékosától kezdve, aki ugye két kört is, mert szóval egy csomó friss név, szerintem a Wimbledon az egy nagyon nehéz terep, mert hogy kevés felvezető verseny van, keveset gyakorolnak az emberek, és azt egyszerűen minél érettebb valaki, annál jobban tudja ezt csinálni. És relatíve későn is jól tud szerepelni. Gyorsak a labdamenetek, fontos a szerva, labdajáték, érezni egyszerűen a pályát, hogy kell ott mozogni, és ez hogy totál más, mint mindenhol máshol.
0: De ha jól értem, skippelted a szabad kártya feldobásomat.
1: Nem, és neked... akarok visszatérni, hogy és emiatt sajnálom, hogy azok a játékosok a szabad kártyát nem kaptak, akiknek van viszont tapasztalatuk itt, és valószínűleg feldobták volna, és jobb játékot hoznak, mint azok, az akik életükben most hoznak. Egy Rafael Hodár, aki valószínűleg játszott juniorként, de biztos, hogy nem töltött annyit pályán, mint mondjuk a Berrettini, aki döntőzött is ráadásul Wimbledonban, tehát hogy, ha jól emlékszem, ugye?
0: Igen.
1: Szóval, hogy basszus, neki kifejezetten drukkoltam volna, mert hogy ilyen értelme nem azért, mert szeretem a játékát, csak hogy ő tényleg egy ilyen füves pályára, ez a fajta szervajáték, ez a fajta nagy alapvonal.
0: Ja, ez ütés. Jó meglátás.
1: És igen. Most úgy érzem, hogy ez nem így vagy más fog tükrözni, nyilván az is a realitás, amit tükröz, mert hát a számok azok ilyen értelme nem azudnak, csak hát persze a szabad kártya az mindig egy ilyen belenyúlás a rendszerbe, hogy Joker.
0: Ja, ja, ja.
1: Aztán az, hogy nyertek volna, biztos, hogy nem nyert volna senki ezek közülük, tehát hogy vagy az nem látom, de egy nagyobbat mentek volna.
2: De az első héten azért mindig
1: így van.
2: Azok a meccsegetek volna pontosan, a tévén biztos.
1: Pontosan, ja, ja, ja.
0: A Ivanisevics volt egy ilyen szabadkártyás nyerő, nem? Tehát azt hiszem ő az ilyen, amikor olyan név...
1: Tehát, hogy ez az utolsó amúgy.
0: Igen, biztos, azt hiszem biztos, az ott, tehát az ilyen, mint a fehér holló, igen. Tehát az tényleg egy ilyen csoda volt.
2: Amik az ő játék az erre. Erre termet. Hogy...
0: Hát jó, de akkor is azért szabadkártyával nyerni, persze, azért persze. Az wow.
1: Igen, az egyetlen is ez a Miracle Run, a 2001-es, ez valóban ez a szabadkártyás.
0: És hogy... De hogy azért azt szerintem kimondhatjuk, hogy akik viszont megkapták, a Dimitrov, Vav, szerintem azért, tehát inkább arról beszélgettünk, hogy mellettük még jó lett volna, kapnak mások, de azért
1: igaz.
0: Azt szerintem egy jó gesztus, hogy azután még akkor is, hogy egyetértek veletek, hogy a Dimitrov azért egy ilyen kicsit ilyen pénzfeldobás, hogy ő most akkor mennyire tud kompetitív lenni, de azért ott tényleg nyerőbe volt a Sinner ellen, és akkor egy ilyen horror sérülés történik vele, és akkor erre egy ilyen gesztusként...
2: Megint.
1: Igen.
0: Igen. Ja, igen?
2: Visszatért, és megint de más első meccsén, vagy valami ilyesmi.
1: Pontosan első meccsén, katasztrófa.
0: Milyen? Az is ugyanaz, a mizom. Ja, igen?
2: Igen. Nem sikerült
1: megabítani. Elszakadt ugyan.
0: Ugyanott?
1: Azt nem tudom, nem.
0: Vagy a másik.
1: A másik diagnózis nem tudom.
0: Szóval, hogy az szerintem egy jó, bár mondjuk azért ez, tehát tényleg annyira brutál presztízs lett ugye a Grand Slam, hogy nem tudom, hogy van, hogy kikapsz az első kanyarba, és kapsz 80K-t, tehát ilyen insane. Tehát, hogy azért itt azért a gesztusoknak azért óvatos lennék a gesztusokkal úgy, hogy ez a faszi challengereken kikap azóta, és akkor most beber a Dimitrov.
1: Most nyert ma Majorkán.
0: Nyert egyet?
1: Nyert egyet, igen. De valóban egy Challenger, néztem egy Dublin, a Dublin Challengeren is elindult múlt héten, szóval.
0: De hogy azért szóval, hogy szép gesztus, csak mondjuk nem tudom, hogy mennyi helye van a gesztusoknak, amikor ekkora a tét,
1: mondjuk meg a Serena Williamsnél, meg mondjuk végképp. Na. Azt mondta azért nekem, az kivágta a biztosítékot, hogy őszinte legyek, mert...
0: Igen, Vavot azért nyugtázzuk, nem?
1: Ja.
0: Tehát azért Vavot nyugtázzuk, mondjuk ő is olyan, hogy mondtam, nyert két meccset idén, vagy valami ilyesmi, tehát hogy... Ő sincs szerintem messze a Dimitrovtól.
1: Wimbledonon
0: mindig is... Igen.
2: Szóval Serena Williams miért verte ki a biztosítékot? Bocsánat. Most én sem bírom a Serena Williams, nem erről van szó. Csak hogy most gondold bele, hogy mondjuk a Federer most úgy gondolna, hogy ütne egyet-kettőt. Akkor azért ja, az elég furán nézze ki a kvaliba, azért próbálkozna a 13-as pályán.
1: Tök igazad van nekem, és ezt egyébként ilyen provokatíva is mondom, hogy ti mit gondoltok erről. Bennem van egy ilyen, és egyébként és nem tudom megfejteni, és tényleg ez egy ilyen, nem tudom, ez egy ilyen önismereti kérdés számomra, hogy az öreg az már menjen el, és jöjjön a fiatal, tehát hogy valahogy ez a, tehát hogy ne jöjjön már vissza, ne kavirnyázzon vissza, csak azért, mert egy ilyen név.
2: Hát akkor a Wawrinka is, ő is öreg, meg a Dimitrov is öreg, miért kaptak?
1: De nem, mert ugye ők aktív játékosok, tehát itt olyan emberről van szó, aki most már ugye 22-ben visszajön, tehát 4 éve nem játszott, és visszajön. Egyetlen egy példa van erre, a Navratilova, aki szintén 4 év vagy 6 év játék után 2004-ben visszajön. Ugye szintén hatalmas játékos volt a maga korában, de hogy egyébként férfi vonalon nem nagyon van erre precedens, nem véletlenül, tehát hogy egyszerűen annyira fizikális a játék, és mondjuk ebben pont előnye van a Serenának a fizikalitása miatt.
2: Ilyen párosba szoktak visszajönni, nem?
1: Párosba szoktak még visszajönni, de szinglire gondoltam, tehát ez a szingli.
0: Kiriosznak szerintem, amiket most, hogy kapott pár szabad kártyát 500-asokra, szerintem hasonló, tehát hogy van szerintem is kicsit etikátlan. Szerintem ez, ja, én szerintem ez egy dilemma, és,
1: igen,
0: és az a két...
1: Igen, és ebben tök igazad van, amit te mondasz, amire egyébként úgy annyira nem rezonálok, hogy valóban a valaha volt legnagyobb női teniszező úgy gondolja, hogy izi, akkor miért ne kapja meg, de közben miért kapja meg? Szóval, hogy még egy év után értem, tehát hogy hol, igazából hol hozzuk meg a határt, most 2 év múlva is kitalálja, hogy ő még nem vonult vissza, és akkor egyet, akkor kapjon egyet, és utána meg kivágja a biztosítékot, hogy nem kap erre, mert azért, szóval nem tudom, tehát...
0: Hát ez is lehet, hogy a Messit kiállítani, vagy nem kiállítani, az kicsit az a kategória, hogy ez lehet, hogy egy business decision volt.
1: Meg még nem tudom,
0: hogy
1: ez a nyilatkozata, amit mondta, hogy azt mondta, hogy I don't need to win, I don't have anything to prove, I don't have anything to lose, and everything here is just to gain.
0: para. És akkor menj a szeniorba. Igen.
1: Az olyan, tehát, hogy azért ez tényleg egy kicsit így abuzálja a dolgot.
0: Igazad van, amikor átküldted tehát... ezt az idézetet, akkor ez összese állt bennem, de igen, ez, a, ez Wimbledon. Tehát, hogy
1: azért ácsi. Mi oda,
0: igen,
1: tehát,
0: igen, hogy... igen, igaz, igaz. És kacok, még meg kell beszélni. Jó, hát a legfontosabb. Az EPR kérdés. Szóval engem, nekem van egy nagyon fájó ilyen, nem is tudom, hogy ez miért most, hogy ez is valami, vagy nyugtassatok meg, hogy itt valami klímabe beleszólt, de én tök chillbe voltam az EPR fogyasztásommal, hogy még nincs is itt a Wimbledon, úgyhogy még simán ehetek egy csomó epret nyáron, és egy, azt hiszem másfél hete, vagy valami ilyesmi, mondták a zöldségesnél, hogy fia, zöldséggyümölcsösnél, hogy fia, ver, ez is over, kész, nincs epe. A faszi azt mondta egyenesen, hogy mert sokat járok oda, hogy ebből már ne vigyél. Ezt mondta. Na, hogyha ezt mondja az eladó, akkor ezt a himinzit.
2: Azért Angliával azért más a klíma.
0: Hogy ja, igen.
2: Hogyha az eper miatt aggódnál.
1: Most brutál meleg van egyébként ott is.
0: De hogy az EPER azért a magyar EPER nem tartott ki Wimbledonig? Nem, ez így volt eddig is. Jó.
2: Ezért nem itt rendezik. A Római Tenisz Akadémia.
1: Mondjuk azt mondjuk, hogy Majorkán is van füves pálya egyébként. Aha. Tehát az egyébként számomra döbbenetes, az ott mi meló lehet összerakni, mert ott aztán egyébként van eső, de hát brutál meleg van. Tehát...
0: Műfű. Nektek van bármilyen ilyen eper,
1: tenisz,
0: fétis, eperológia, bármi, amit ehhez hozzá? Nem ez kell, csak...
1: Az utóbbi etekben már tényleg nagyon gatya volt.
0: Ennyi, jó. Tehát akkor csak izé a gyümölcsössel tudsz egyet érteni.
1: Egyet.
0: Jó.
1: Én is már válogattattam vele legalább. Múlt héten a lehetére, hogy az már nem lesz úgy jó. Már ő is érezte, hogy már nem érdemes úgy vinni.
0: De hogy szerintem én szétadom ezt az Eper Wimbledon, meg a izé, ugye a micsoda,
1: a
0: tejszíjabb, tehát hogy, meg az, hogy emlékszem, nekem volt régen egy olyan izém, ilyen dolgom, hogy a Wimbledon hetére, vagy két hetére szereztem VPN-t, és a BBC néztem a teniszt, a Wimbledont, és akkor ott volt ez a dolog, hogy így a stúdió, két vagy x kommentátor, és egy ilyen überdimenzionált tálban végtelen eper. Szóval ilyen...
1: Gusztem.
0: Igen, de hogy ilyen full túltolva, és ezt szerintem annyira, nem tudom, olyan szép. És akkor...
3: Lamacsony Rádió.
4: Török Pizza Online Rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. A Lamacsú Rádió műsor készítőinek szomját az italműhely üdítői oltják.
5: A Lamacsú Rádiót az italműhely támogatja.

Yeah.

0: Lamacsun Rádió.
1: Lamacsun Rádió műsorkészítői, az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
3: Ez itt a Lamacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Migrén aura. Okai. A migrénes betegség és a vele járó aura jelenség pontos okai még nem tisztázottak. Az agyi ereg görcsös összehúzódása, majd kitágulása, valamint az agy hátsó részén lévő látóközpont tájáról lassan, hullámként előre terjedő átmeneti működészavart, a látóközpont oxigénhiányos állapotát, a látóideg sérülését feltételezik a panaszok hátterében.
1: Lamacsun Rádió.

0: hogy...
1: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
2: Ez itt a Lamacsun.
3: És most tudod, mi az a Lamacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
4: Zamatos, mint a Lamacsun.
5: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
6: Félsz, Potter?

0: Viktornak nincs beköszönő dumája, ugyanakkor ez az értőhallgatás 210. rész.
1: Azért beköszönök egy hellóval. Egy konzervatív hellóval.
0: Köszönj a rajongóidnak.
1: Sziasztok, rajongóim! Ez itt a polgári jobboldal utolsó álló bástyája. Állok, mint a fasz, megtermékenyítek minden polgári...
0: elmét, minden polgári elmét.
1: Ez itt a rendszer szintű polgári agybaszás. Kettő.
0: Alázadás.
1: Alázgatás.
0: Miket csinálgattunk az utóbbi időben? Mi újság van?
1: Hát ott hagytuk abba. Most
0: akkor mentünk az észlelés lemezbemutatóra, nem? Azelőtt vettük fel a műsort.
1: Szerintem jó ez, hogy mindig így ott veszünk fel a fonalat, ahol abba hagytuk.
0: Így van. De ma nem megyünk majd sehova. Ez egy izé volt. Spoiler.
1: Hoppá.
0: Sneak peek.
1: Valaki gyorsan szervezzen egy koncertet, és arra elmegyünk innen majd.
0: Nekem tetszett nagyon az észlelés lemezbemutató. Szerintem jól sikerült. Egész sokan voltak, 100 körüli nézőszám. Az észlelés nyilván nagyon jól játszott. Az is nagyon jó volt, hogy illet hozzájuk, hogy itt tönkre mentek a dolgok, és így...
1: Miben tönkre?
0: Hát ilyen gitárláda, és hoztak egy másikat, de ilyen az első számnál már nem szólt a gitára, nem tudom.
1: Ja,
0: szóval jó
1: tényleg.
0: Volt. Ilyen izé volt széteső cirkusz. Szuper volt nagyon, és az is nagyon tetszett, hogy a kábelok most már, amikor játssza a PS4-es számot, akkor a válaszolgatós részeket a közönség válaszolja.
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Na, ez a...
0: Elérték ezt a státuszt.
1: Ez a siker. Igen, mert mostanában már csak a... Vagyis hát egy időben úgy az volt, hogy a sikert pogóban mérik, de végülis mióta megjelentek ezek a skinhead gyerekek, bármire szarra verik egymást.
0: Ez igen, ambientre is szétpogózzák magukat.
1: Kicsit értékét vesztette.
0: Elinflálódott
1: a pogó, és hát az nagyon régen volt már, hogy emberek tudták volna a számoknak a szövegeit. Bár mondjuk a fiatalok azt is szokták,
0: vagy
1: tátoknak valamit, de hogy igen, ilyet régen láttam. Mostani zenekarnál, aki nem létezik már 20 éve, vagy nem azzal van elfoglalva 20 éve, hogy magyarázza, hogy ő milyen zseniálisan legendás, és akkor az emberek így megtalálják a szövegeket.
0: Szerintem a Crypto Junior szekció, az ifjúsági tagozat, az szokta tudni a szövegeket is.
1: Mert be van járatva az agyuk, mert a memory track az nem olyan régen történtek velük.
0: Hát konkrétan jövő héten nem, mert nyári szünet van.
1: Most már nyári szünet van.
0: De jó lehet.
1: De ja, nekem is tetszett az észlelés. Fasza volt.
0: Meg lehet a lemezt venni. Véletlenül is én adtam ki, hanem szerzői kiadás. Kacsintás.
1: Sőt, nagyon-nagyon tetszett. De mostában tényleg az van, hogy ez ilyen... Tehát nem az van, hogy olyan... Tehát, hogy nagyon jó magyar koncert, hanem, hogy nagyon jó koncert.
0: Ja.
1: Szóval így sikeresek. Bármikor a többi zenekart, ezt annyira nem néztem meg. Azért megnéztem mondjuk elsősorban azt a Entúfattyút, vagy nem tudom,
0: csinál. Entúfattyú.
1: De az annyira még nem tetszett.
0: Nekem ott azt tűnt fel, hogy milyen érdekes, hogy kicsit, vagy úgy tűnt így kívülről, mint hogyha ez erre a zenekarra már a vehemencia lenne hatással. Szóval voltak olyan részek, amikor ilyen és ilyeneket tehát, hogy ez főleg ott lehet hallani.
1: Nekem inkább a glossza ugrott be néha.
0: Tényleg, de voltak ilyen nagy metálozások is benne?
1: Voltak ilyen furább, ilyen metálosabb ritmusok, vagy dallamok, vagy nem tudom, számrészek.
0: Disztóztam meg,
1: kicsit elvettek az egészből.
0: Hátulról hallgattam, nem is tudtam nézni, viszont azt hallottam, hogy a lazac kiütött egy embert egyből az első pillanatban.
1: Ez nem tudom, hogy azon történt-e, vagy később egy másikon.
0: Ja. Szerintem azon, szerintem azt
1: mesélted, vagy azon, vagy az észlelésen. De az, ja. Igen, az jó pofa volt. Hát mármit így nézni, az úgy vicces volt.
0: Ha te kaptad volna, annyira nem tetszett volna.
1: Hát annyira nem, de mondjuk, hogyha úgy kaptam volna, hogy állok az egésznek a szélén, ott iszakadtam a soromat, meg szemben vagyok, akkor végképp nem. Úgy, hogy benne vagyok a pogóba, az úgy belejár. Mert így hogyha van, mondjuk az első sorban van. Állok, és nem tudom, valaki lefröcsköl sörrel, akkor nem kezdem mondani, hogy hallod, figyú, ne ütegesd le a ruhámat, hanem úgy vagyok vele, hogy ez ezzel jár.
0: Ott európai módra. Okay.
1: Ott vagyok benne a sűrűjébe, akkor...
0: A pogóba, a balhéba.
1: Akkor nem lehet más csinálni.
0: Nagyon jó együtt is az észlelés, vegyétek meg a lemezt, hogyha tetszik, hallgassátok meg a Bandcampen.
1: Ami meghallgattam a lemezt is, és az is jó.
0: Jó, igen. Aztán mi voltunk még? A Trajdóra volt utána már?
1: Az biztos, hogy volt.
0: Ugye nézem, a naptárat volt a kettő között.
1: Előtte, valami? Utána volt valami?
0: Utána, a Trajdóra után biztosan volt az a Kázió, te arra nem jöttél el.
1: De ott voltam.
0: Ott voltál? Ja, tényleg, de hazamentél hamarabb, nem?
1: Hát igen, azt a zenekart már nem vártam meg. És ezt szerintem izével keverem, mert hogy akkor is próbáltam, amikor a Klav játszott, de az is teljesen kimaradt.
0: A Klav is azután volt, igen.
1: Mi volt akkor? Volt Ketamin, akik hallhatóan beszereztek valószínűleg egy Flanger-t, amiről le se léptek, vagy rá se léptek még egyszer, de ja, mondjuk az csak
0: kultivátor volt,
1: csak kívülről hallgattam. A Kultivátort meg kb. Egy percig, amíg áthaladtam a folyosón, vagy ilyesmivel próbáltunk. Igen, azon a héten volt, amikor szerintem a Trajdóra is volt. A Trajdóra viszont fasza volt.
0: Igen, az nekem tipikusan annak az esete, hogy nem tudom megmagyarázni, miért voltak ilyen kevesen.
1: Hát szerintem csak egyszerűen azért biztos, mert tehát szerintem itthon olyannak, hogy mondjuk azt a Lavida adja ki, az nem jelent semmit senkinek kb. Nagyon-nagyon kevés embernek.
0: Ja, de azért posztolgattam egy csomó helyre, és ilyen volt rá reakció, és máskor meg olyan eseményeken tudod, ahol semmi reakció nincs, arra meg eljönnek egy csomó. De most már ez valószínűleg nem számít semmi.
1: Random kor, nem tudom.
0: Random kodás, de kurva jó volt, igen, meg is vettem a lemezeket. Pedig a lemezen engem annyira nem nyűgözött le, de élőben nagyon, nagyon tetszett.
1: Meg azon a bulin szerintem volt a Méreg, akiket először láttunk.
0: Igen.
1: Szerintem az is érdekes volt, sőt, az kb. Egyik legérdekesebb koncert volt, ami mostában voltam, mert hogy... És ezen gondolkoztam is, hogy végül is, amit úgy játszanak, az még azt is mondhatnám, hogy úgy tetszik, de azért úgy... Ez tipikus az a zene, amit különben szerintem élőben szar. Rab nézni, mint mondjuk lemezen hallgatni. Mert lemezen hallgatod, akkor elképzeled őket, meg akkor úgy valahogy, hogyha ilyen kényelmes környezetben vagy, akkor úgy jobb elviselni egy ilyen csörömpölést, egy ilyen semmiből tartott csörömpölést. Azt most értettem, hogy a basszusgitáros mit csinálta, azt így láttad, hogy néha egy úgy csinált, mint hogyha ilyen faszverést imitálna.
0: Az nem, erről lemaradtam.
1: Meg nem fogott semmilyen hangot, de úgy csinált, mint hogyha. De nem úgy, mint hogyha a húrakat. Tehát, szóval nem az volt, hogy figurázgatott üreset fogva a nyakon, hanem a nyak mellett így húzogatta a kezét. Kicsit, mint az új Népszi TV-ben az a faszi, aki azt magyarázza, hogy bárkivel baszna bármikor, bárhogy megjelenek, és akkor ő...
0: Nagyon sok minden mellé vagyok maradva.
1: Pedig különben...
0: Nekem azt mondta fel, szerintem azt mondta, hogy nem szólt a basszusgitár egy csomószor.
1: Egy kis kitérő, hogy azt szerintem ezt az új Népszínházat, ezt akkor vették fel, amikor mondtam neked, hogy már közölítettek felém, amikor hallgattam a rádióhoz.
0: Tényleg?
1: És mi volt a téma? A szex.
0: Akkor pedig lett volna mondandó.
1: Hát jó, csak lehet, hogy akkor írtam volna meg az igazi CV-met. De visszatérve, igen, és akkor, hogy így, tehát hogy az volt nekem érdekes ebben a méregben, hogy 2026-ban valahogy így sikerült összehozniuk azt, hogy végül is még nem hallgattak olyan sok zenét, nem is nagyon tudnak játszani, és akkor így nem maradt más, mint hogy ez az önkifejezésről szólt, mint arról, hogy valamit így rekonstruálni akartak volna. Mert most így nem tudom, az énekesen mondjuk voltak felvarok, gloom, meg így ilyenek, amik ilyen szimpatikusak, de a többi zenész...
0: Szerintem a dobos meg az énekes, akik pánkok, és a többiek meg egy kicsit...
1: Igen, a gitáros meg a basszusgitáros, azok egy kicsit olyan random tagoknak tűntek.
0: Például, amikor megtudták, ugye beszéltünk a Metallica koncertről, ami szintén aznap volt, és megtudta az egyik őjük, hogy aznap játszik a Pantera, és ilyen szomorúan mondta, hogy már biztos nincs rá egy. És így, faszi, a kriptával fogsz játszani? A legjobb helyen? Milyen Pantera? Adjál már!
1: Ja, tehát, hogy ebből a szempontból tehát, hogy érdekes volt, hogy még lehet ilyennel találkozni. Ami kb. Az, ja. Mint amikor a 80-as években összejátszottak gyerekek.
0: Megkérdezte a Trajdóra gitárosa, hogy milyen zenét játszanak. Mondták, hogy punkot, és mondta, hogy oké, de hogy azon belül milyen fajtát, és azt mondták, én kiabálósat. És akkor, oké. Okay.
1: Hát ja, jó,
0: ez igaz
1: de,
0: volt.
1: De igen, kb. Ezt mondom. Tehát, hogy nem az, hogy ilyen izé, mi olyanok vagyunk, mint a...
0: És a, akkor Crest, mondan, a Crest találkozik
1: és a... És akkor mondanak ilyen három obskurus kislemezt, amit 1500 dollárt meg lehet venni, hanem, hogy fingjuk sincs semmiről, és akkor így zajonganak. De ilyen, ilyen jó, jó pofa volt. Tehát, hogy ahhoz képest ilyen érdekes volt.
0: Másnap a Casio koncert előzenekara egy gyermek
1: de az
0: volt.
1: Ugyanaz volt, nem?
0: Hogy érted?
1: Nem ugyanaz volt, aki gitározott a méregbe?
0: Dehogy.
1: Én nem, azt hittem.
0: Dehogy is. Dehogy. De te ott voltál akkor is?
1: Igen.
0: Nem, egy nagyon-nagyon kicsi fiú volt, kb. 13-14 éves.
1: Én azt hittem, hogy a méreg gitárosa az így duplázott. És ráadásul a méregék azok haza is mentek, miután játszottak.
0: Persze, természetes.
1: De úgy nem azt gondoltad, hogy azért, mert
0: az énekes meg a dobos, azt szerintem nem.
1: Hanem azért, mert hogy így izé, gondolom, hogy eddig engedték el őket.
0: Ja, az is lehet. Szóval, hogy az a kisfiú viszont, sajnos nem emlékszem a művész nevére, de egyedül játszott dobgépes... Nem, dobgépes ilyen, hát nem tudom mi, ez ilyen primitív death metal, vagy valami ilyesmi. Azt mondták, hogy mit mondtak rá, milyen mortisan? Gyermeteg mortisan? Vagy valami? Na mindegy. Az nagyon izgalmas élmény volt. Amúgy ügyes volt, kurva szar zene, vagy így a zene egyáltalán nem tetszett, de azon gondolkoztam, hogy a Discharge-ot meg kéne kimutatni, és akkor vagy letörölni a telefonjáról a Slayer lemezeket, és felrakni a Spider-leg diszkográfiát.
1: Szerintem, hogyha érdekelni, hogy amit mutatnánk neki, akkor megkérdezni, amit meg nem magától talál az ember, azt mindig leszarja.
0: Ja, és ez a Casio amúgy tök jó volt, ilyen, hát kicsit randomkodós, ilyen fasz a gyors hardcore. Nem volt rossz. Spanyolok azt hiszem, vettem is tőlük 4 kazit a disztróba.
1: Hoppá.
0: Most kitaláltam, hogy elkezdek már disztrózgatni, úgyhogy akit érdekel, beszerezheti koncerteken a kazettájukat. 11 darab fizető vendég volt, úgyhogy az utolsó zenekar utolsó 10 percére jött még 5, tehát azelőtt ilyen 7 volt, azt hiszem, hogy ami is. Ja. Vagy 4-en, faszom tudja, mindegy, de ugyan 11-2 fizető volt. Lehet, hogy érdemes koncerteket megszervezni. És ez, ja, és ez egy péntek, úgyhogy ez valószínűleg negatív rekord valaha. De én itt csak jegyet szedtem. Aztán ezután volt az Illman.
1: Ja, tényleg.
0: Azon te voltál?
1: Nem. Ez már sok lett volna.
0: Ez jó pofa volt, aranyosak voltak, kicsit sokat játszottak.
1: Sokan voltak?
0: Sokan. Hát ahhoz képest, hogy 7 fő, tudtam nekik adni 380 eurót.
1: Na. De azért, mert bívaj erős a forint.
0: Meg mert nem veszem ki a kaját, hogyha főzök. Jó volt, kicsit ilyen... Hát igen, amit a Krisztián mondott, hogy kicsit ez az ilyen 2000-es évek post-punk revival, az újra és újra így azt hallod, de néha meg olyan, a Gustavo azt mondta, hogy mintha a Gang of Four pop zenekar lenne.
1: Hát, tehát ilyen ez, izé, meg... kb. Franz Ferdinand is ez volt.
0: Ja. De amúgy jó pof volt, meg nagyon cukik voltak, meg ahogy így dumáltunk, kiderült, hogy amúgy vágnak mindent, meg az tehát tudjuk Londonban.
1: Hát így a Franz Ferdinand az izé számot írt az Anxiety énekesről.
0: Vágom, ja. Londonban kb. Így a helyi ilyen kriptás közegből nőtték ki magukat, abban a New River Studiosban, ott kezdtek el próbálni, meg mit tudom. Meg többen ott dolgoznak, tehát ilyen pánkos arcok amúgy.
1: Mint a Vehemencia.
0: De közben, hát csak a Vehemencia szeret ilyen Dili Boltosnak öltözni, ők meg mindannyian, egy arc volt, aki farmerben volt.
1: Mindenki más volt egy nadrágban?
0: Igen, hoppá. És sokan zakóban is. Igen,
1: most már én szoktam volt egy nadrágban járni.
0: Én is szerettem
1: a szövetleket. Vettem, hogy 4000 forintért, megy bekerül egy farmer. 40.
0: Hát, attól függ. Attól függ, milyen öltöny nadrág, és attól függ, milyen farmer nadrág. De ez nem a Vogue magazin podcast, bazd meg, hanem azért tartás. És aztán utána meg a szégyenkozik buli volt.
1: De mi voltam még diszrevien a warm-up
0: buli. Ja, tényleg, bazdmeg. Na, és az egy nappal előtte volt.
1: Feleléptem, ugye? Aha.
0: Exkluzív szettel készült a Chair 3 tagú felállás.
1: Hát eljátszottuk a demót. Szajtszámot kivet.
0: Veletek is az lesz, mint ezzel a kisfiúval, akinek eredetileg a zenekarában volt, meg egy basszusgitáros is, de nem tudta jönni és lenyomta nélküle. Az lesz már a végén, hogy egyedül állsz egy dobgép, egy laptoppal, és egyedül nyomod a csáírt.
1: Lehet. Mesélj, de mondjuk azt, hogy államvizsgai miatt lett kihagyva, az...
0: Ez nem túl rock and roll?
1: A pánkba az igazolt hiányzásnak számít. Hát,
0: persze.
1: Mégiscsak szociális munkás államvizsga volt, és nem pedig makro
0: pénzügy számvitel.
1: Ja. De ja, hát amúgy fejlődtek, mert hogy most volt pizza.
0: Aztán.
1: Most kaptunk
0: pizzát.
1: Most nem kellett kérni. Kaptunk pénzt is, meg minden. Hát Láz játszott, Csehír játszott, meg egy linci ilyen hardcore zenekar. Mondjuk ilyen kintről, ilyen post-punk per hard. Ilyen post-punkos, nem tudom.
0: Hogy hívják őket?
1: Exception, vagy valami ilyesmi.
0: Nem is hallottam.
1: És, de így képek alapján meg ilyen hátszésoknak tűntek. De a fansztárban volt, és olyan sokan voltak, hogy így nem nagyon volt kedvem izzadni. Hogyha meg így bementem volna, akkor meg a Tamás lepogóz engem. Szóval a leginkább itt kint ücsörögtem, amikor éppen nem játszottam. De hát ilyen jó pofa volt. A fesztiválra végül nem maradtam, mert hogy így utolsó pillanatban így átnézve a fellépők listáját úgy voltam vele, hogy mindegy, inkább hagyjuk. Mert nagyon oly. Nagyon olyosra sikeredett ez a...
0: Ez az aszfalt, ez micsoda?
1: Az is van jó oly banda.
0: Arra magyarázni a Gusztával, hogy az jó.
1: Abban Csizölben van egy francia tag, és akkor azt hiszem, az játszik abban. Vagy valami ilyesmi. De ja, azok is ilyen skinheadek. Szóval ez kimaradt. A GBH-et azt úgy megnéztem volna talán, főleg, hogyha Gangsta Zoli is eljön.
0: Meg ha felveszed azt a GBH pólódat, amit a Pándi Balázs csinált.
1: Ja, arra mondjuk gondoltam. De hát az egészet így végigszenvedni, aztán meg így hajnalban még, aztán egy idegen városban így észak.
0: Öreg vagy már ehhez?
1: Hát igen.
0: És tudod, mi az nem vagy öreg? Szégyenkezettek bulihoz, mert arra eljöttél.
1: Arra elmentem, igen.
0: És játszott a Druk, akiknek ez az első koncertjük, de nagyon nem hallatszott rajta, hogy az első koncert, szóval nagyon egyben
1: volt. Én nem értem neked ezt a meglepődésre. Tehát ezek az emberek már ilyen kb. 10-20 éve zenélnek, azért ezt nem felejtem mindenki.
0: A Haraldon kívül mindenkinek az első koncertje volt.
1: Hát jó, de attól függetlenül, hogyha 10-20 éve gitározol otthon, akkor 10-20 éve gitározol otthon, tehát hogy ott nem lesz az, hogy mi lesz az első bandád, ez olyan, mint hogyha fél éve gitároznál.
0: Hát, ja, én nem tudom, hogy 10-20 éve gitároznak-e otthon, de...
1: Mint hogyha ezt magyaráztam volna,
0: lehet.
1: Hogy ezek nagyon régóta otthon.
0: Na jó, de nagyon izgultak meg ilyenek, tehát hogy közben
1: jó,
0: mégis egy
1: ezt én nem láttam.
0: Én se, de mondták.
1: Meg nem koncert után mondták nekem, hogy így hogy nekik az ott az első koncertjük.
0: Azért szerintem általában, ha nagyon profi emberek csinálnak új zenekart, az sem mindig úgy áll a színpadra, hogy olyan, mint hogyha már évek óta játszanának, hanem sokszor az első koncert az még egy kicsit szedetvedettebb.
1: Nem tudom igazából.
0: Na mindegy, de rajtuk nem hallatszott, nagyon fasza volt.
1: Akkor majd, hogyha lesz az első balta fellépés, akkor majd így meg fogsz lepődni, hogyha jó lesz. De az első koncert...
0: Hát azon meglepődnék, tesó, júj! Nem. Lett már, ja, 1000 éve próbáltok is. És mi volt?
1: Nagyon izgulunk, hogy milyen lesz az első.
0: Ja, volt a Gerinc, ami nagyon jó volt, nagyon a Gusztávóval játszani. Megint felvettünk most egy 11 számot. Holnap fogunk éneket felvenni hozzá, az ő részét legalábbis biztosan. Tök jó volt vele újra játszani ezeket a számokat, meg az új számokra is már kitalált dolgokat, és abból is volt, amit játszottunk, hogy ez...
1: Ez abból is volt, amit megtartottunk.
0: Kellett egy kicsit rendőrködni rajta, de nem sokat. És aztán meg a Pletyka volt, akik itt a szuper koncertet adtak megint.
1: Most is az vágott imába, hogy ezek milyen ilyen szomorú számok.
0: Szomorú?
1: Aha. Hát, hogy ilyen szomorú.
0: Ugye a nők, akik velünk élnek, azok utálják az életüket?
1: Hát ez is elgondolkodható valahol. meg hogy tehát ez a kontraszt, hogy ilyen főleg, amikor énekelnek, akkor nagyon ilyen, nem tudom, ilyen szép.
0: Éteri.
1: Igen, ezen gondolkoztam, csak nem akartam mondani, hogy angyali vagy ilyenek. Tehát, hogy nagyon szép, de hogy az, a szövegek meg azok nagyon ilyen húsba vágóak tudnak lenni, hogyha az ember úgy belegondol az egészbe.
0: Ezért jó banda. Hallgassátok meg őket is, vegyetek meg a lemezüket, ha gondoljátok. Jöjjenek viszont a zenék, mert 20 perc veszünk, és általában 10-et szoktunk itt.
1: Na, hallgassunk zenék.
0: A tiéd jönnek.
1: Na.
0: Amiről azt sem tudod, hogy mik vagy. Mit mondtál? Hogy nem mondtál valamit?
1: Hát azt nem írtam ki.
0: Csak nincs maga listra?
1: Nem írtam ki a számot.
0: Úristen, nagyon izgulok.
1: Címén.
0: Halljuk.

0: Mondhatod, kolléga.
1: Őrület, meg téboly, hátán téboly. Ahogy meg sem említettük, hogy visszapodcastültünk, mert nem elég, hogy zokniban nem vagyunk, hanem mezitláb.
0: Igen.
1: Te meg félmeszkóban nyomod. Már ezt a rádióban is szoktad.
0: Nem, szoktam. De most a kanapén
1: van. Én is üzenjük a rádiós kollégáknak, hogy ne gyakoroljatok annyit, hanem csináljatok műsorokat, vagy hagyjatok minket műsorokat csinálni.

0: Na, számok, amiket játszottuk, az első zenekar a Matsui volt, és tőlük szólt a Go Go Boys című nóta. Japán hardcore punk. Dolgok, amiket szeretek. Biztos, ez egy kis lemez. Dead Voice a címe. Hallgassátok meg.
1: Manapságban nem jöhet neki.
0: Manapságban nem jöhet
1: neki. Nagy lemez lenne.
0: Kis lemez. Utána a svéd miniszter Döttől szólt a Krieg War című nota, ami háború-háború. Bacon Salonda.
1: Ez komplex.
0: Faszabanda. Miniszter Dött. Az...
1: Szerintem ezt a Krieg War, és
0: ez
1: hogy...
0: Ez halott miniszter, igen.
1: Hogy Krieg War és hogy Bacon Salonda, szerintem ez már elhangzott ebben a műsorban.
0: Amúgy én is úgy emlékeztem, hogy ez a Krieg War, ez már volt, de...
1: Lehet egy másik.
0: De amikor rákerestem, akkor nem találtam ilyen.
1: Lehet, hogy régebben volt, mert csak a 80-valahogyadiktól kezdtük el írni, nem?
0: Lehet.
1: A deep headek azok tudni fogják.
0: Lehet valaki
1: deep headek.
0: De hát bazd meg, 8 évvel már játszottak ezt a számot.
1: És valaki emiatt kiugrik az ablakon.
0: Ezt a faszságot. Ne ugorjatok ki emiatt az ablakon, nem éri meg.
1: Semmi miatt ne ugorjatok ki az ablakon.
0: Aztán hát max azért, mert egy trambulin van a...
1: Igen, max.
0: Az első, vagy meg kaszkadőrök vagytok, és igen, akkor ebből
1: gyakoroltok.
0: Élnek. Akkor dolgozzatok, mert munkásosztály a mennybe megy.
1: Hát, legalábbis ezt ígéri a párt, az egyház, a tulajdonos.
0: Meg a Derkov Boys.
1: Igen.
0: Aztán a Piscimótól szólt a Prokuroro című nóta.
1: Prokuro?
0: Ez is egy...
1: Mint az az ember a Népszínház tévén, akinek nem hallgattam meg a...
0: Zaj HC banda.
1: ...mondását.
0: Hallgass meg, ami szexről beszélnek benne. Ez nagyon tanúságos.
1: Sokat lehet benne belőle tanulni?
0: Lehet. Nagyon divers. Amúgy, de... Jobb is, hogy nem álltam meg, mert én nem képviselem azt az utcát, én nem ott lakom.
1: De a Népszínház utcában nem kell ott lakni ahhoz, hogy abban a tévében... Hát... Az a lényeg, hogy ott átjársz, nem? Annak is, de nem is jársz sokat arra,
0: de hát én mennyit haladok ott át? Azok az arcok azért látszik, hogy beleteszik a kilométert.
1: Bele.
0: Szóval vagy a Kispest TV, vagy a Kripta TV keressen meg engem.
1: New York, Párizs, Népszínház utca.
0: Vagy a Punk TV, vagy egy ilyesmi, de hogy ja, én csak áthaladóban vagyok.
1: Punk TV.
0: Hát ez kb. Az izé, nem? Az a... Milyen road? BR road? Mi az, hogy BR? Aki most mindenkivel interjút csinál.
1: Ja, az az Underground Rail... Aki a Dongattóval csinált interjút, de most meg a Koberával?
0: Hát...
1: Meg a Bori Csatilával?
0: Végül is ez is egy izé. Ez kicsit olyan volt, hogy régen beszartam, most meg itt vagyok.
1: De ő az?
0: Igen.
1: Ez érdekes hasonlat volt.
0: Hát mi a Dongattóval csinált interjút, nem tudom, 6-8 éve, 10 éve, és akkor most meg így gyűjtegeti ezeket az ilyen kicsit érdekesebb arcokat.
1: Na jó, de ez alapján be tudtad azonosítani, hogy kiről beszélek, úgyhogy működött.
0: Igen. Hát mindenki is be lehet azonosítani, hogy régen beszartam, most meg itt ülök. Aztán a Psychotic Violence-től szólt a Napalm. Hú! Ez vajon azt jelenti, hogy kit napalmozzunk le?
1: Vagy hogy megijedünk a napalmtól. Napalm, hú!
0: Lehet. Most akkor véget ért a háború, vagy nem ért véget a háború?
1: Melyik?
0: A Hormuci szólásban.
1: Ja, hát én most azt láttam csak, hogy őrjünk megint ez a barom, nem?
0: Trumplista?
1: Valamit anyázik a barom.
0: De most ebbe így belenyugodtak az emberek, hogy ő bolond? Vagy úgy tűnik, hogy már nem is nevetnek rajta, csak így, jó van, akkor ez van. Akkor ez van. Jó, akkor ez lesz. Utána pedig az Ausztrász Kappa Flow-tól szólt a Somewhere című nóta.
1: Ez az Orinoco Flow-nak egy ilyen alternatív változata.
0: Ez már egy kicsit más vibe.
1: Sail away.
0: Az ennyi.
1: Orinoco Flow, igen.
0: Mi az az Orinoco Flow?
1: Gondolom valami folyó. Tudtad, hogy ennyi egy kastélyból, akik Skóciában egyedül?
0: Igen.
1: Ez király szerintem.
0: De két busz is.
1: Őnek is kastélya van?
0: Aha. Indítatnának háborút.
1: Igen.
0: Különböző kastélyok így
1: nyilaszhatnák egymást. De két busz Angliában, nem? Na most erre rákeresek.
0: Hát, talán ő is valamilyen arrafelé lehet. Két hegylakó. És az ennyi sose adott koncerten, hogyha jól tudom.
1: És valami fura, ilyen fura, egyszer hallgattam róla egy podcastet,
0: fura,
1: és abban azt mondták, hogy ilyen volt egy ilyen fura viszonya, hogy egy ideig azt hiszem együtt élt a producerével, meg a producer feleségével. Okay. De hogy nem volt köztük romantikus kapcsolat, de ilyen fura, ilyen trapple voltak.
0: Squatterek? És az utolsó szám pedig a The Flowers volt, és tőlük szólt a Food című nóta.

0: Kajcsi.
1: Az finom.
0: Jó dalag.
1: Honnan valós ez a The Flowers?
2: Angol. Punk. Post-punk. Női post-punk.
1: Oxfordshire-ben lakik.
2: Két
1: Angliában.
2: Bush.
1: Igen. A Clifton...
2: És egy panelban vagy, vagy egy kastélyban?
1: Egy viktoriánus majorságban.
2: Na, hát az egy kastély.
1: Igen.
2: Innen, ahol mi vagyunk, az egy kastély. Innen, ahol két sarokra kristályt árulnak minden sarkon.
1: Az itt, ezen a sarkon, nem két sarokra. Hát figyelj, így néz ki. Ez a legjobb rádiós műfaj,
2: az,
1: amikor képeket mutatom.
2: Az nagyjából egy kastély.
1: Hát, vagy legalább ilyen
2: villa. Ez egy kémény, vagy egy torony?
1: Ez egy torony, szerintem. Hát, nem, kémény. De toronyszerű kémény.
2: És ennyi a vára, hogy néz ki?
1: Megnézzük azt is. És akkor melyik a jobb?
2: És akkor majd ilyen hatalmas ilyen kővető paritjával fognak így egymásnak menni.
1: Ennyi a
2: kászló. Hangágyuk, meg ilyenek.
1: Hát azért az ennyiébb az meg, az sokkal inkább kastély. Hát ez beszarsz, hát ez egy vár, geci. Ez egy rendes vár. Nem?
2: Pedig azt gondolnám, hogy a két busnak mégiscsak több lóvéja van.
1: Hát, miért? Szerintem az ennyi amúgy nagyobb pop hit volt a maximális.
2: Itt hát az ennyi az max abban, nem tudom milyen novemberben, édes novemberben, vagy milyen faszom volt ez a Keanu Reeves film, amiben felszedi őt a beteg gágyi, és akkor egy hónapig döngetheti, aztán mondja, hogy off, mert meg fog halni. Vagy skinhead igazából, és akkor...
1: Hát de, hát nem tudom.
2: Egy hónapos.
1: Szóval a két busz azért az undergroundabb volt, nem? Világszinten.
2: Nem.
1: Magyarországon szerintem nem ismerték.
2: Mint az ennyi.
1: Szerintem igen. Na, de erre rákeresünk, amíg a zene megy.
2: Hát, szerintem
1: hogy ki volt a nagyobb commercial success, megmondja majd a Google.
2: De lehet, hogy az ennyi olyan volt, mint a Zambó Jimmy, hogy az ilyen kicsit ambient, kicsit fura zenére szakosodott anyukák, azok így felvásároltak az összes kazettáját a világon, és akkor abból egy kurvára meggazdagodott, és nem ment a diszkóba, meg nem tudom, bicikliző tinik alatt, de...
1: Én erre tippelek, de mindjárt kiderítjük. Viszont most addig jöjjenek az én zeneim.
2: Jöjjenek.
1: Gyerünk!

0: Sziasztok! Amíg ti ezeket a számokat hallgattátok, én megtudtam,
1: Addig
0: hogy...
1: megsemmisülve vinyogtam a padlón.
0: Nem, de hogy...
1: Megint fasságokat beszélek.
0: De hogy Enya a maga idejében 80 millió albumot adott el világszinten.
1: És annyi ember a földön?
0: Ezzel szemben Kate Bush 25-30 millió...
1: Kínában mindenki vett egy anyalemezt.
0: ...millió albumot adott el. Ugyanakkor szerint... És még a net worth-e is nagyobb. Azt hogy mondják magyarul? Az ilyen összvagyon, vagy az, hogy
1: hát, de amúgy ez nem összvagyon, hanem ilyen érték, de szokták mondani, ilyen piaci érték.
0: Piaci értéknek mondják? De egy embernek lehet piaci értéke?
1: Hát, amit szoktak most nem ilyet. Hát úgy valahogy, de azt nem tudom pontosan, hogy milyen számítások alapján, de hogy így, hogyha értékesíteni magát, tehát nem az, hogy mondjuk a fekete piacon adod a szerveidet, hanem hogy nem tudom.
0: 150 millió a net worth-e az Enyának, és 45-46 van a két busnak, és azt gondoltam volna, hogy az lesz a nagy...
1: Nem érdemes koncert ez.
0: Az lesz a nagy trükk, hogy a két bust nagyon durván felkap, virálissá vált a Stranger Things miatt. Ezzel szemben, mint kiderült, az Enya is nagyon virális lett a TikTokon egy ponton, hogyha mind a kettejüket megdobta a streaming, úgyhogy Enya továbbra is nyerésre áll. Na figyeljetek, elmondom, hogy milyen zenéket játszottunk, se Enya, se két busz nem volt, bár mindkettejüknek tiszta munkásságát akár lehetett is volna. Az első szám a...
1: Az Enyától volt.
0: Igen. A gráci Stuhlkreistól volt a Zucker, ami gondolom azt jelenti, hogy cukor.
1: Azt.
0: Ez egy...
1: székkrízis?
0: Nem, azt hiszem székkör. Azt hiszem azt jelenti, mert nem Stuhlkreisis, hanem Stuhlkreis. Ez egy gráci banda, akik nem ez a házi és brigád, hanem elvileg egy ilyen másik kör, egy részük ilyen free technos bulikat, ilyen ingyenes bulikat szervez, ilyen illegális dolgokat, és onnan hallottam róluk, hogy a bécsi Urban Lurk kiadta a kazettájukat, és azt mondta Dominik, hogy nem tetszik az embereknek, és hogy élőben se szerették őket, mert sokat játszanak, jó, az jogos.
1: Aki vett, az visszaadta.
0: És hát azt mondta, hogy a Márkó, a lemezboltos Márkó, a Distro Vienna szervezője és a bécsi Steiner lemezbolt tulajdonosa azt mondta, hogy az összes riffet 80-as évekbeli német zenekaroktól lopták. Opa. És így, hát de ember, punk zene, ez, tehát, hogy... Jó reggelt kívánok! Az összes riffet megírtak 40 éve, hagyjál már!
1: És neked tetszik, vagy így
0: kínozni
1: akarod a közönségenket?
0: Nem, szerintem nagyon szuper, és ez is lesz a disztromba. Úgyhogy akinek tetszett, az majd megveheti esetleg a koncerteken.
1: A jó, ez az ilyen Instagram influenceri átváltozni. Hogy,
0: ja, hogy mindig a diszt...
1: Igen, hogy már nem csak az van. Tehát arról beszélsz, meg azt játszol, amit meg lehet venni.
0: Ennyi. A második zenekar a New Yorki Mirástól volt a Soul Espento.
1: Ezt már rá tudtad szedni szószikra?
0: Hey, I'm walking here.
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Hoppá.
0: Fent van.
1: Este legyél már online, és akkor
0: fasza lemez. Megmondom, őszintén még nem is hallgattam teljesen végig. Az első felét hallgattam, csak meg is ez az elején van. Ilyen Dick Rajcsonosan kezdődik. Nagyon tetszik, meg fogom majd hallgatni rendesen. Az előzőt is csomót hallgattam. Meg is vettem, talán. Azt hiszem, meg is van, igen.
1: Megvetted. Mert
0: előled vettem meg az izomerőszak pogótól, mi?
1: Aztán, amikor én megrendeltem, akkor meg ilyen hajlott sarkúan jött.
0: Na, bazd meg. Sajnálom. Cseréljünk.
1: Mindegy.
0: A harmadik zenekar, a már emlegetett bécsi Druktól volt a Schneller. Tudod, mit kell tudni erről a kazettáról, Viktor?
1: Ez is lesz a disztrót.
0: Már van. De erről már sokat beszéltünk erről a bandáról. Ez az egyetlen ilyen rövidebb szám. Van akik kurva hosszú számok is rajta. Jó volt nagyon a koncertjük. Néha ilyen kifejezetten ilyen rendes krajtrok volt, néha meg ilyen gonosz krajtrok. Ilyen,
1: az milyen?
0: Hát, hogy ilyen diszonáns, nem dallamos dolgokat játszottak, de ugyanolyan ugyanolyan dark heavy krajtrok. Aztán volt a negyedik szám, azt hiszem német, A5-től a Kalte Erotik.
1: Nagyon németes vagy ma.
0: Nagyon német, beraktam magamat, német bocsánatot szakkor kérnék, de ezért nem lehet.
2: Lamacsun Rádió.
3: Török Pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
4: Ilyen hangja van, hogy
3: keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: A Macsó Rádiót az italműhely szponzorálja.
1: Megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Szarvas, állat. Általános ismertetése. A szarvas marhához hasonlóan a szarvas hímét is bikának, nőstényét tehénnek, kicsinyét pedig borjúnak nevezzük. A szarvas bika legfeltűnőbb jellegzetessége az agancsa. A rénszarvasnál a tehénnek is van agancsa, a többi szarvasfajnál csak a bikának. Összetett gyomorral rendelkeznek, párosújú patások, eleven szülő, emlőből szoptatnak. Általában egy-két borjút nemzenek.
2: Azt mondom rádió, te azt mondod...
0: Lamacsún.
2: Lamacsún.
0: Rádió.
2: Lamacsún.
0: Rádió.
2: Lamacsún.
0: Rádió.
2: Lamacsún rádió.
3: Na mi van még?
0: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.

0: Ez alamecsú hangja.
1: Szerintetek mit iszik a keselyű?
2: Keselyű tonikot.

Sour.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu

Dalmata Gergő Show csütörtökönként 7 órától 3 hetente új vendéggel. Di-di-di-di-di.

Sziasztok, ez a Fair Online műsor a Lamacsun Rádión. Köszi, hogy hallgattok. Boldog februárt mindenkinek. Ebben az adásban olyan lemezeket fogtok hallani, amik az elmúlt hónapokban kerültek hozzám. Jó hallgatást!

0: Szereted?
1: A
0: kísérletező
1: zenéket?
0: Válogatásokat?
1: Az.
0: Experimentál.
1: Teg.
0: Experimentál.
1: Teg.
0: Alatt.
1: Több.
0: Alatt.
1: Műsort.
0: Alatt.
1: Is.
0: Találsz.
1: Ebben.
0: A.
1: Műfajban.
0: Például.
1: Donát kacsa.
0: Klub.
1: Kacsa klub.
0: Paikka.
1: Vagy.
0: Havi.
1: Zaj.
0: Műsoraink.
1: Na, a Csúrádió.

0: Lachmacun Rádió.
1: Ilyen hangja van, ha egy kesélyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Lakmacsun Rádió. Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
1: Félsz, Potter?

Lamacson Rádió. És ez a Step by Step műsor. Minden második szerdán este 8 és 10 között élőben a stúdióból. Pók büfé, Nagyfuvaros utca. Üdvözlet Katának, Daninak, Endrének és Bettinának. A házigazda Attila S. És a szokásos elektronika, funk, diszkó, aztán house. Úgyhogy maradjatok velünk. Step by step, Lamacson.

l'Amacho Radio. És a Step by Step. Kilenc óra múlt, szóval a műsor felénél járunk már, kicsit túlmentünk. Ami most szól, az Hyatt DB, Nightlife, Rhythm Section, kiadó. Wide Wide West EP. De a tracklistát majd úgyis összeírom szokás szerint. A Lamacsuna oldalán a Step by Step műsornál keressétek, az Archi és a tracklista. Én pedig megyek tovább egészen 10-ig. Step by Step, Lamacsuna.

az utolsó zene a mai műsorban. És ez Jacksonville, Ecstasy in Starlight, Night Code EP. Fonogram Bandcampről vásároltam meg. És ahogy mondtam is, a tracklista majd fenn lesz a Lamacsón oldalán, a Step by Stepnél.

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió.
1: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadúr, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó, történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek, tartsatok velünk!

0: Tamacho Radio. A Lamacsú Rádió műsor készítőinek szomját az italműhely üdítői oltják.
1: A Lamacsú Rádiót az italműhely támogatja.
2: Hol volt? Hol nem volt? Volt a világon egy király. Annak volt egy felesége. Meg három szép szálfia.
3: Felséges királyapám, úgy gondoltuk, szóval...
4: Add ki a részünket!
5: Királyapánk, királyanyánk, szeretnénk megházasodni.

Országomat tiétek is, palotáim tárva várnak. Csak aminek zárja csukva, annak titkát ne feszegessétek.

0: Hely volt a nagy igazság, hetet hét országra szólnak odalmat csapnak. Boldogan éltek, szerelemben, békességes.
1: Ami meg nem hall.

There will be no Armageddon.

0: Lamacsony Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tech felhő ajánló.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.

0: tetszik.
1: A La Macsun Rádiót az italműhely támogatja.
2: Ez itt a La Macsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
3: Hátonúszó poloska. Az állat a két melső pár lábával fut a vízfelszín alsó filmrétegén.
4: La Macsun Rádió.
5: Török pizza online rádió.
6: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
7: Szerintetek mit iszik a keselyű?
8: Keselyű tonikot.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Milyen hatott ki az Illuminati?

Dogma Tune Radio. Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

Dream.

people believe that God make profit.

0: atrocity.
1: God, we trust in God, we trust in God, we trust in God.

Shut up, man.

I'm gonna go to the bathroom.

0: The technology of transmission
1: is the promise of one world.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonikola ma bárban?
3: Nyilván.
1: Akkor hozz már egyet!

0: Sötét van. Kialudtak a lámpák? Nagy a köd? Havazik? Nyúlj a zsebedbe! Vedd elő az okost! És a böngészőbe írd be, hogy www.lakmacsun.hu. Nem csak nagyon-nagyon jó számokat fogsz hallani, és nagyon érdekes beszélgetéseket és műsorokat fogsz megismerni, hanem a lila háttérfény egyfajta éjszakai zseblápaként is működhet.
1: Lakmacun Rádió.
2: Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
3: Mégis miben?
2: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
3: Hát de én nem értek semmihez.
1: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
2: Köszi!

7 3 8 3 7 7 1 2 5 5

5, 8, 9, 6, 7, 5, 7, 7, 2, 7, 5, 8, 5, 1, 6, 3, 4, 9, 2, 6, 5, 6, 9, 3, F, R, 8,

Let's go.

0: Tudod, mi az elemacsony? Ha nem, akkor hallgasd meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lakmacsun.
2: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
3: Mindjárt hozok egyet a lamabárból, és meglátjuk.
4: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
5: Rádió Kapitó.